0: magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke meghaladja 80 millió forintot. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon tettek feljelentést természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a szegedi vadasparkba szállították. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egó Művészeti Akadémián tanul majd.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tiszti főorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre, is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján és zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke meghaladja 80 millió forintot. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon tettek feljelentést természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a szegedi vadasparkba szállították. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egó Művészeti Akadémián tanul majd.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

Hát és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az

0: got news for you.
1: You better listen.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján és zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke meghaladja 80 millió forintot. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon tettek feljelentést természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a szegedi vadasparkba szállították. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egó Művészeti Akadémián tanul majd.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Megafon. Nagyot szól.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek, a 112-es segélyhívón tudatta a katasztrófa védelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófa védelmi őrs egységeit egy állítólagos lakóház tűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Hogy a közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balasagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balasagyarmati egységért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb, azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófa védelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásokat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balasagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a Széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Egy érkező hidegfront hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
0: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most csak magyarok!
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban!
2: Megafon!
1: nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek, a 112-es segélyhívón tudatta a katasztrófa védelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófa védelmi őrs egységeit egy állítólagos lakóház tűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Húgyak közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balassagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balassagyarmati egység ért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófa védelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
0: Időjárás.
2: Egy érkező hidegfront hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint a Hitódfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez a reggeli ritmus.
5: Szép reggelt kívánunk a korán ébredőknek, mert hogy elmúlt 6 óra néhány perccel, ilyenkor azért indítanunk kell egy reggeli ritmust, amit megteszünk, úgyhogy egészen 10-ig veletek vagyunk, és reméljük, hogy ti is velünk a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok, Karvaj Sanyival hallgatjuk újra a hétfői, meg a keddi kis garázdálkodásainkat. Sándorom, jó reggelt kívánok neked is!
6: Így van, jó reggelt kívánok, sziasztok, szeptember 5-e, szombat reggel van, hát gyakorlatilag szeptember első hétvégéje.
5: Így van, így van.
6: Legyünk őszinték, névnaposok Lőrinc, aztán Viktor, Enzo, Ofélia, Romulus, Larina, aztán Tárkány. A mai nap a jótékonysági világnapja. És szülinapost is hoztam, Pataki Ágnes, modell, producer, 75 éves a mai napon. Michael Keaton, ha jól mondom, színész, szintén 75
5: Michael
6: éves.
5: Michael Keaton, hosszú évek.
6: Hosszú évek. Batman, ugye, azt hiszem.
5: Abban is volt.
6: Igen. Aztán ma lenne kereken 80 éves Freddie Mercury. Istenem, és nem lenne idős, tudod, azt mondom, hogy nem lenne idős.
5: Hát azért az 80, az már 80, tehát igen, de igen, van még, aki
6: élhetne,
5: simán ott van még most is a koncerteken és a nagy színpadokon 80 évesen, és még egy pár rock és blues idol, csak egyébként Claptonra érdemes gondolni, szerintem ő is már 80 van.
6: Most lehetne. Drága hallgatók, áthallgatjuk, áttekintjük, hogy mit is csináltunk a hét elején, miről beszélgettünk, ezek következnek az elkövetkező 4 órában, na meg persze a megaslágerek, jó vételt, jó rádiózást, jó szórakozást velünk!

0: ez történt hétfőn reggel.
1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! Na, fontos a hír, ami ugye az elmúlt napokban azért elérte a balassagyarmatiakat és a környékbeli lakókat is, de azért ezzel mindenképpen foglalkozunk, mert még lehet, hogy valaki nem tudja azt, hogy most ezekben a napokban más új szolgáltatóhoz kerül a kommunális, a szelektív és a zöld hulladék begyűjtése balassagyarmaton és további 8 településen. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ezt mondtuk az előbb a srácokkal is, hát folyamatosan lehetett azt tapasztalni, hogy egyre rossz és egyre nagyobb problémák vannak, amelyek ugye itt a hulladékszállítások kapcsolatban előjöttek, és hát nyilvánvalóan, bár mondjuk a lakosok nem tudták, de azért itt az önkormányzat a háttérben folyamatosan azon dolgozott, tárgyalt, hogy valahogy ez megoldódjon. És egyébként emlékszem, hogy sokszor az volt, hogy még a polgármestereknek sem szóltak le mondjuk föntről, hogy akkor egy napot csúszik, hanem akkor a lakosok észrevették, hogy akkor nem vitték el a szemetet, akkor szóltak a polgármestereknek, ők meg azért megkérdezték, hogy mi van, és akkor mondták, hogy ja, hát igen, akkor 2 napot most itt csúszunk, úgyhogy ebből lett elege gyakorlatilag itt a balassagyarmati városvezetésnek is, és ugye Balassagyarmat mellett Patvarc, Őrhalom, Hugyag, Csitár, Ilény, Nógrádmarccal, Szügy és Széchény településeket érinti az, hogy most már elköszönünk a Vertical Grouptól, és akkor jön egy másik régiófelelős, egy másik olyan szolgáltató, akivel meglátjuk, hogy zöld ágra tudunk-e vergődni. Na, ennek az egésznek a folyamatáról azért egy picit beszéljünk, mert tényleg szeretem látni azt, mi miért történt. Úgyhogy Csak Gábor polgármestert felhívtuk, és egy picit beszélgetünk erről a helyzetről. Jó reggelt kívánunk, hello Gábor.
2: Jó reggelt, szervusztok, tisztázzunk néhány dolgot, jó, mielőtt belekezdünk. A legfontosabb, hogy 2016 óta, hogy most ez jó döntés volt, vagy sem, ez most részletkérdés, de 2016 óta állami feladat a hulladékszállítás. Uh-huh. 2016 óta az állam, akkor az EHKV, 2023 óta pedig a MOHU, MOL-nak ugye a koncesziós társasága kapta meg az állami feladat ellátást. Tehát a polgárok az állammal szerződnek, ahogy mi önkormányzatok az intézményeink tekintetében is az állammal szerződünk. Tehát a feladatot az állam látja el, az önkormányzatoknak semmilyen kompetenciájuk nincsen a területre. Ugye Balassagyarmaton azért érdekes ez a kérdés, vagy azért kelt viharokat ez a kérdés, mert mi az utolsó pillanatig próbáltuk a picinke városi cégünket, mely 15 települést látott el, megmenteni ebben a, fogalmazunk úgy, erősebb kutyák jelenlétével zajló üzletágban. Ez 24-ig sikerült, utána nem kaptunk olyan szerződéses ajánlatot, amivel ez rentábilisan üzemeltethető lett volna, és a testület nagyon helyesen azt a döntést hozta, hogy nem vállalja fel balassagyarmati polgárok pénztárcája terhére azt, hogy 15 településen az ellátás biztonság az sérül, és hát látjuk már a tavalyi év folyamán, télen év végén, de év elején a havazáskor, és most július óta is, hát fogalmazunk úgy, hogy erősen kritikus volt a szolgáltatás, igen, minősége. Az egy dolog, hogy a szelektív meg a zöld hulladékok késtek, de a kommunális szemétszállításban is voltak napos hetes fennakadások, Balassagyarmaton is, meg hát ha nézi az ember a Facebookot vagy a sajtót, akkor látja, hogy ha nem is országszerte, de mondjuk a vertikál ellátási területén igen, mert hát nyilván évvégén lejárnak a szerződések, és hát nem tudja se a MOHU, lehet, hogy még a kormány sem, hogy mit szeretne ezzel kezdeni, tehát van egy olyan helyzet, amiben nincsen biztonságban az ellátásrendszer. De zárója bezárva. Okay. Ettől függetlenül, mint polgármester, mint település vezető, hát mindenki ezt a feladat ellátást, különösen azért, mert kánikula volt, hát szeretné normális működésben tartani, és hát próbáltunk a MOHU-ra és a NHS zónokra nyomást gyakorolni, ugyanis a rendszer úgy áll föl, hogy a MOHU a konceszor, és ő kijelöl az ország területeire úgynevezett régiós koordinátor cégeket, akik jogosultak alvállalkozókkal szerződni abban az esetben, ha nem bírják az egész területet ellátni, nyilván nem bírják. Uh-huh. 10 éve még több 100 ilyen szolgáltató volt ma már 100 körüli esett le az alvállalkozók száma, ami valahol ott van.
1: Aha. Tehát több rétegben, bocsak, annyi, hogy a hallgatódnak is mondjuk, hogy akkor nincs. Tehát gyakorlatilag a város nem tud, hogy akkor... Te, érted, mire gondolok, mint beszéltünk az előbb is, hogy akkor nektek semmifajta...
2: Semmilyen ráhatásunk nincsen. Nem vagyunk szerződéses kapcsolatban, tehát mi csak lobbit vagy politikai nyomást tudunk gyakorolni a szolgáltatókra, hogy próbáljanak meg normális alvállalkozót választani, vagy olyat, akinek nincsenek személyi vagy gépparki problémái. Tehát ez egyértelműen a MOHU és a régió felelősnek a felelőssége, illetve hát az alvállalkozói, hogy ez rendbe menjen. Egyébként a jogszabályi lehetőségek azok kvázi rugalmasak, mert ugye szerződésben szabályozott az, hogy mennyit késhetnek a szállítással, és hát azért arra figyel minden szolgáltató, hogy egy településen a törvényes határidőn túl ne lépjen a késedelemben, de ez azt jelenti, hogy folyamatosan mindenhol, ha nem is mindenhol, meg nem mindenhol egyszerre, de a terület egészén mindig van probléma. Uh-huh. És hát azt sikerült elérni az NHS zónoknál, ugye a régió felelősnél, hogy akkor 10, pontosabban 9 települést kivesz a vertikál csomagjából, hogy segítse a vertikált is egyébként abban, hogy a felszabaduló energiáival pótolni tudja az elmaradásait. A szolgáltató pedig decemberig, az új szolgáltató, ez a 60-i székhelyű szelektív Kft., az pedig ezt a 9 települést decemberig most működtetni fogja, balasagyarmati telephelyel, tehát külön 5 gépjármű fog ezen a 9 településen dolgozni hétfőtől.
1: Oké.
2: Ami nagyon fontos.
1: Igen?
2: Ami nagyon fontos, hogy a polgároknak nem szabad észrevenni semmit, illetve csak annyit szabad észrevenni, hogy most már normális, mondjuk július előtti állapotok szerint normális rendben fog zajlani a hulladékok elszállítása. Tehát nem változik a hulladéknaptár, nem változik a díj, nem kell új szerződéseket kötni, tehát semmi dolga a lakosságnak nincsen. A felhívás és a tájékoztatás az mindössze azt a célt szolgálta, hogy lássák, hogy próbálunk tenni a dolgok megoldása érdekében. Most ez a következő lépcső, aztán majd meglátjuk, hogy az eredményre vezet vagy nem, illetve hát nem mi, hanem a MOHU, illetve az állam meglátja, hogy itt történik-e javulás az ellátásban. És amit még szeretnék mondani...
1: Igen, mond Gábor!
2: Hogy a hulladékudvar és az ügyfélszolgálat, tehát szerződéses kérdésekben, bármiben továbbra is a Városházán működő, szerdánként működő ügyfélszolgálatra kell menni. Ha valami probléma van a járatelakadásban, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni a szelektív FT telefonos elérhetőségeit, de minket is értesíthetnek.
1: Jó.
2: És próbáljuk javítani a helyzetet a zsákok ügyében is, mert ugye az utóbbi időben nem is lehet kapni többletzsákot, hát azért problémás, több ebből vérzik a rendszer, próbáljuk ezt a zsákos rendszert is normalizálni, hogy kapjanak a lakók cserezsákot, illetve hogy lehessen újra vásárolni, vagy valamiféleképpen hozzájutni ezekhez a zsákokhoz.
1: Oké, okay. Gábor, úgyhogy köszönöm. Ennyi, jó a polgármester úr, akkor figyelünk, és akkor bármi van, azt mondjuk a lakosok fel, akkor ugyanúgy jelzésértékkel kell akkor szólni felétek, meg a többiek fel. Jó, oké, okay, figyelünk.
2: Így van.
1: Jól van. Köszönöm, hogy tudtunk beszélni.
2: Köszönöm.
1: Szia, minden
2: jó. Köszönöm, szervusztok.
1: Na, akkor ezek, kedves hallgatók, a legfrissebb információk azzal kapcsolatban, hogy a mai naptól kezdődően véget ért egy korszak, eltűnt az életünkből a Vertical Group, és ennek kezdve egy 60-i csipetcsapat lesz az, aki azért felel, hogy igen, hogy el legyen vívva a szemét, ugye ez a Selective Nonprofit Kft. Hát reméljük a legjobbakat, jó, és akkor ahogy mondta Gábor, semmifajta változás nincsen, ugye mai naptól lett itt a szolgáltató csere, úgyhogy nem szabad semmit sem észrevennünk, és remélhetőleg tényleg visszaáll most már minden a normális kerékvágásba, és nem lesz az erőben konvergenc, és minden szépen fog haladni, és bármi van, akkor hát nyilván fogjátok majd, és én is már fogom figyelni, És akkor közösségi média, stb. Gáborék megkapják a jelzéseket, hogy mi van, úgyhogy figyelünk, decemberig meglátjuk, hogy fog az új csapat vizsgázni.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Mindent is megtudtunk arról, hogy mi lesz és hogy lesz mától Balassagyarmaton és a környék további 8 településén, Patvarcon, Őrhalomban, Hunyagon, Csitárban, illetve Illinográd, Marccal, Szügy és Széchenyi településeken, ami a hulladék szállítást érinti, mert hogy elmondott minden csagából a polgármester, és ugye hát december végéig. Hát ugye amíg élek, remélek, van egy ilyen mondás. Reméljük, hogy...
2: Ja, meg ugye az van meg utoljára.
1: Igen.
2: Így legyen. Hát figyelj. Ja. Minden kezdet magában hordozza a reménynek azt a mennyiségét, amelyek egy darabig kitart, míg át nem fordul reménytelenségbe. Bízunk benne, hogy ez itt most nem fog megismétlődni a vertikál mintájára.
1: Igen.
2: Mert hogy azért azelőtt sohasem volt erre precedens.
1: Egyszer nem volt szemétszállítás, hogy a vertikál előtti időben. Egyetlen egyszer, amikor Csabályék...
2: Háborúban, nem?
1: Csabályék nem. Tehát évente egyszerre nem volt szemétszállítás.
2: Mi volt az oka annak?
1: Január 1-e.
2: Január 1-e, szilveszter napja.
1: Ennyi. Új év. Akkor nem volt, egyébként mindig volt. Tehát legyen október 23-án mindig volt.
2: Ez igaz, és azért emlékezzünk vissza azokra az időkre, amikor a Csabával is beszélgettünk, itt nem keveset.
1: Igen.
2: Azért rend volt. Lássuk ezt be.
1: Igen. Úgyhogy most reméljük, hogy lesz valami újdonság, valami
2: csinálsz? Mit csinálsz?
3: Hall a szív szavát. Véled mámorító.
1: Ezt kell énekelnünk, amikor jönnek a kukásautók.
3: Szőnyegünkön ma éjjel utunk, meséken visz át.

0: Jaj, srácok, annyi, hogy Isten hozott benneteket nálunk. Én csak ezt tudom.
1: Majd szóljatok, hogy ettől összefogadtatást kaptatok.
0: Soha nem kaptak meg ilyeneket. Igen, a 60. központú Selected Nonprofit Kft. Srácok, komolyan, Isten hozott benneteket. Alig várjuk, hogy együttműködjünk. Hajrá!

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palóc Ligetben.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speci járóra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speci járóra, Zálog ékszerüzlet.
0: Reklámot hallottak.
3: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek a 112-es segélyhívón, tudatta a katasztrófa védelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófa védelmi őrs egységeit egy állítólagos lakóház tűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Húgyak közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balassagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balassagyarmati egység ért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb, azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófa védelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal 3%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a Széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
1: Időjárás.
3: Egy érkező hidegfront hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
6: Ez a reggeli ritmus.
7: Ez történt hétfőn reggel.
8: Vácon vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, leszálltunk a Kukásautóról, illetve a Szőnyegről, és megyünk Vác felé, mert egyébként ott is csörte van. Zállanak itt az esemény a gyerekek, itt a nyár utolsó napjaiban. Mert hogy a Vác és környéke Facebook oldalon, amivel most fogunk foglalkozni, ő azt írta egy pár nappal ezelőtt, hogy durva közlekedési beavatkozások jöhetnek a váci középiskoláknak és a városi sportcsarnoknak is otthon nyújtó szérűs kertben. A jegyzőkönyv tanúsága szerint, hogy ezekről a városi képviselők szűk többsége 8-7 arányban döntöttek, és az elfogadott forgalom technikai koncepció az iskola városon túl érinti a balassagyarmati utat is. Hogy miről van szó? Ugye a város honlapján elérhető elfogadott terv szerint, ezt írják ebben a honlapban, vagy ennek a közösségi oldalon, egy-két éven belül lezárásra fog kerülni a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága.
9: Tehát, ugye, ami befelé megy az útról.
8: Igen. Ugye? Tehát, hogyha valaki tudja, vagy valaki nem tudja, ugye, mert nem pont annyira a Váciak, hogyha mentek be Váci, akkor azért mindig megvan, hogy akkor ott van egy ilyen alagút, egy ilyen két irányú alagút, fönt ugye a vasúti töltés mellette, és akkor ugye erről van szó.
9: Egyébként ez egy forgalmas, használt, én akárhányszor is, jó, nem megyek túl sokat, de én onnan nem nagyon emlékszek rá, hogy találkoztam volna bejövő, vagy oda kimenő forgalom.
8: És
9: én
8: tudom, de nagyon sokan nehezményezik ezt, mert hogy ugye mindenki csak a kettes utat tudja használni, ugye Kisvác megközelítéséhez, tehát gyakorlatilag itt az van, hogy akkor
9: ezt bezárnak, vagy
8: jelentőség növelni fog a már most is gyakori közlekedési dolgok nagyságát. Aha. Is, és gyakorlatilag a döntés következtében a sportcsarnok Kisvác felől gépjárművel csak a 2-es főúton lesz megközelítető, tehát ugye időben is nem tudom, x kilométer kerülő, stb. Erre reagált egyébként Szádocki Imre, majd egyébként reagált Matkovics Ilona polgármester is. Ugye Szádocki Imre Kisvác ottani résznek ővé az a körzet, és ő egy pár napja a híreinkben is mondta már azt, hogy hát gyakorlatilag van egy 170 oldalas közlekedésfejlesztési koncepció, mert ugye iskolaváros, és hogy most épül oda, nem tudom én, mindjárt átadják valami 150 lakás. Tehát, hogy még ott azért bedörren még ott azért egy némi népség is, hogy akkor ezzel foglalkozni kell, és hogy nagyon-nagyon sok lehetőséget hoztak föl ebben a 170 oldalas koncepcióban, ezt ugye az Imre mondta röviden, de majd vele beszélgetünk mindjárt hosszan. Ugye többek között ugye arról, hogy hogyan tudnak biztonságosan ugye a vasúti megállóból lejönni a gyerkőcök.
9: Hát nagyon fontos dolog.
8: És akkor ebben lehetőség volt az, hogy mondjuk ugye egyiket lezárják, ahol csak a gyalogos közlekedés lehet a kicsiknek, még a másik megmarad.
9: Autó.
8: Tehát, hogy ez felvetődött, de és akkor most már jelentők ez az állítás szerint rendhinterjesztés történik. Úgyhogy az imével beszélgetünk mindjárt arról, hogy mi is ennek a kiindulási pontja, mik történtek, mik nem történtek, és akkor ő elmondja azt, hogy mi a véleménye ezzel az egészen kapcsolatban.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Nagy itt a zsivaj meg a hangzavar, kedves hallgatók, már mint ami Vácot érinti, és ugye a Szérűs kertben azt az alagutat, amiről az elmúlt napokban folyamatosan megy a csörte, ugye nem is olyan régen, ahogy mondtuk az előbb, és a Vácis környéki jelent meg azt, hogy hát durva közlekedési beavatkozások jöhetnek a Váci középiskoláknak és a városi sportcsarnoknak is, otthon nyújtó Szérűs kertben, mert hogy egy közlekedés fejlesztési koncepcióban az van, hogy a tervek szerint 1-2 éven belül le fogják zárni a főútról a Huszár utca felé nyíló kétjogú alagút Deákvár felé menő ágát, vagyis erre közlekedőknek nagyot kell majd kerülnie a vasúti sorompós átjárót használva. Ugye ez ment folyamatosan, gyakorlatilag napról napra belobbantak a Váciak közösségi oldalakon e hír kapcsán, és aztán itt ugye Kisvác képviselője Szádoszky Imre az, aki egyébként reagált, és ugye mi is egy pár napja hírtattunk az ő álláspontjáról, de azért azt gondoltuk, hogy ezt egy kicsit jobban át lehetne rágni, és át tudna beszélni, hogy alapvetően nem igaz ez a történet, és hangulatkeltésről van szó. Ezt mondta egyébként Matkovics Ilona polgármester asszony is, hogy gyakorlatilag itt egy nagy koncepcióról van szó, és a koncepcióban nagyon sokféle lehetőség van, ami nem egyenlő azzal, hogy ez meg is fog történni. Úgyhogy végigmegyünk ezen az egészen, mert hogy tényleg itt minden van. Úgyhogy Szádoszkymét fölhívtuk, hogy a képviselő úrral akkor át tudjuk beszélni azt, hogy akkor mi ez a koncepció, mit fogadtak el, mit nem fogadtak el, miről is van szó, mert itt egy korábbi útfelújítás is egy kiindulási pont és egy kapcsolódási pont. Úgyhogy Imre akkor itt van most a vonalban, és egy picit bővebben tudunk akkor erről beszélni. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit!
1: Szia! Na, akkor kezdjük, mert hogy...
2: Így...
1: Mond, igen, mert egyébként a hírekben is ugye mondtad, meg amikor mi is beszéltünk, hogy azért a koncepciónak egy ilyen útfelújításos kiindulási pontja is volt, ami mondjuk egy pár héttel korábbi történés.
2: Igen, hát ugye azzal kezdődött az egész, hogy a Madás gimnázium és a sportcsarnok közötti összekötő utat, amin ugye a gyerekek a buszmegállóhoz, illetve a Kisváci vasútóállomást meg tudják közelíteni az iskolákból. Mondjuk azt a református egyházzal kötött megállapodás alapján le lett aszfaltozva. Ez volt a nulladik előtti lépés gyakorlatilag.
1: Igen.
2: Most azóta már annyi az is történt, hogy a Volkswagen kereskedés előtt lévő a kettes főúton készült egy ilyen különadósább barra, ami ezért benne volt a koncepcióban. Tehát az is egy megkönnyíti, illetve egy kikanyarodósáv onnan, a Kazinczy utcából, ami ugye majd a lakópark, ami ott épül, egy 152 lakásos lakópark, onnan való kijutást és bejutást fogja megkönnyíteni.
1: Szóval annyi csak, hogy aki nem Váci, és akkor azért tudja, be tudja lőni, ugye van ott gyakorlatilag az iskolaváros rész, egymás mellett vannak ugye
2: igen, gyakorlatilag
1: szorosan az intézmények, és mellette még ezen a kisebb szűk részen majd fog épülni még egy 100 hány lakásos társaság?
2: 152 lakás, gyakorlatilag az már épül.
1: Az már épül. Ősszel
2: most el kellett adni, egy kis csúszás van, jövő tavasszal lesznek a lakások valószínűleg átadva, de már árulják őket.
1: Tehát éppen ezért...
2: A megvalósítás küszöbén nem.
1: És akkor éppen ezért kell valamifajta fejlesztési koncepcióba gondolkoznotok, mert hogy itt azért az iskolaváros, plusz még azért itt egy megnövekedett lakosság sűrűség is lesz még pluszban, és innentől kezdve azért meg kell a dolgokat fejteni. Csak hogy tudják azok a hallgatók is, akik meg annyira nincsenek képben. Jó, akkor volt az egy-két olyan plusz beavatkozás itt a forgalomba, amelyek a nulladik pontjai voltak ennek a koncepciónak.
2: Igen, amik már ugye meg is történtek gyakorlatilag. Ugye ez egy ilyen 170 oldalas közlekedés. Megbízott a Váci önkormányzat egy ilyen tervező céget, hogy erre az iskolavárosi közlekedési káoszra, amiért kilakult, ugye ott a volt alakuló téren, a füves részen a parkolnak az iskolában a tanulók, a pedagógusok, bárki, aki autóval megy.
1: Aha.
2: És erre is kell egy megoldást, mert az is ugye hosszú távú tervekben ott egy ilyen park, egy ilyen közösségi tér, de kell majd megvalósítani, semmiképp nem parkoló, tehát és ez van leírva, hogy pontról pontra gyakorlatilag ez a dolog, és ennek az egyik része az, amit néhány képviselő társunk, aki ezt a Váci és környéke oldalt igazgatja, illetve hát a mögött van, azok egy ilyen rémhírterjesztés, egy ilyen hangulatkeltést okoztak ez az egész dologgal, hogy kiemelték belőle azt a részt, ami ugye a vasútról, a Kisváci vasútállomásról való gyerekeknek az átkelése ezen a két lukú híd alatt nem annyira megoldott, és akkor ebben le lett írva, hogy esetleg lehetne egy aluljáró, kettes főút alatt, egy felüljáró, illetve az alagút egyik fejnek a lezárása, de ezek mind ilyen borzalmasan lehetséges dolgok, ugye, mert valószínűleg a közeli jövőben, sőt még a távoliban sem nem valószínű, hogy egy alagút, illetve egy ilyen felüljáró megvalósulna, de még ezek a dolgok a lezárása sem, mert az akkora káoszt okozna mindenhol, hogy ez sajnos nem megvalósítható. Úgyhogy inkább ott kell valami zebrát, vagy valami másfajta megoldást találnunk be erre a problémára. De ők ezt a részt emelték ki ebből az egész dologból, és ugye nyilván a közösségi médiában tolták ezt elég rendesen, és hát ez ilyen hangulatot keltettek ez az egész dologgal, és ugye ezt emelték ki az egész dologból, semmi mást.
1: Igen, mert ugye azt mondta például Matkovics Ilona is, hogy gyakorlatilag ugye nem a megvalósítási tervet fogadta el a testület ugye 8-7 arányban, hanem ugye
2: igen, csak a koncepciós.
1: A koncepció tervet, tehát hogy ez is egy lényeges különbség, hogyha
2: hát ott... igen, igen, tehát minden egyes ilyen lépés, ami ilyen oldalú dolog lenne, hogy mondjuk lezárni egy hídnak az egyik oldalát, arról külön szavazások lennének nyilvánvalóan. Tehát ez nincs olyan ember, aki megszavazna egy ilyen dolgot szerintem, és nincs olyan politikus, aki szembe menne ekkora a lakossági érdekel. Ez nagyjából ugyanaz, mint ugye egy ilyen hisztéria keltés volt itt a kisvárci szállodahajó kikötővel szemben, ami szintén egy ilyen hangulatkeltés dolog volt, mert az sem volt gyakorlatilag soha igazából szóban, hogy itt valahogy is lesz ilyen szállodahajó kikötő, és a híd se lesz lezárva. Sohasem. Azért tettem ki a közösségi médiában egy ilyen vicces meséséget, intelligencia által generált egy ilyen képet, hogy itt nem lesz soha ilyesmi, tehát egy ilyen, mert gyakorlatilag ezt már csak viccnek lehet tekinteni ezt az egész dolgot, mert ugye nem hagyják abba, hogy folytatják, napról napra újabb cikkeket írnak ebbe a Váci és környékébe ezzel kapcsolatban, de hát mindegy, Isten látja őket, lelkük rajta ez az egész dolgon, de azt most meg tudom nyírni, hogy itt nem lesz lezárva ez a híd. Ez egészen biztos.
1: Oké, és akkor egyébként én akkor hogyan tovább? Tehát akkor továbbra is, és egy picit elmenjünk a személyesebb szálak felé, akkor még ezt egy tűröd, vagy hogy írsz nekik, harcolsz ellenük, vagy hogy, hát, hogy mert ugye azt mondod, hogy egy vélt valós támadásokról van szó, hogy akkor azért itt nem tudom. Tehát,
2: hát most figyelj, most a személyem ellen megy most már az egész ott a Váci és környék, hogy végignézett. Aha. Az egész dolgot, akkor gyakorlatilag a legutóbbi 3 hónapban ez az oldal belőlem ér, gyakorlatilag nincs olyan megszólások, olyan cikk, amiben az én nevemet ne hoznák bele. Nyilván a választások után, ami volt az országgyűlési választások után, újra kellett gondolni itt sok-sok mindent azért, hogy mi miért történt, és ugye én magamban szétválasztottam az országos politikától a városi politikát. Tehát nekem, mint kisvárosi képviselőnek, az lett a legfontosabb, hogy a városom, illetve a körzetem fejlődjön.
1: Persze.
2: Semmi más. Az összes döntésem, az összes szavazatom minden ebbe az irányba megy, és ugye eddig kialakult itt egy velem együtt, ugye nyilván egy ilyen a polgármester ellen egy ilyen a választási eredményektől függetlenül egy olyan dolog, amivel így sok-sok mindent meg tudtunk akadályozni, én is, de hát én levontam ebből a következtetést, hogy a választók nem ezt szeretnék, és ugye most van az a helyzet, ami van, hogy most az én szavazatommal a más, ez megfordult az egész dolog, tehát most tudjuk a várost fejleszteni, tudunk olyan döntéseket hozni, ami a várost előre viszi, meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Gyakorlatilag én most már nem tud engem készíteni senki semmire, én a saját lelkiismeretem szerint fogok dönteni mindegy esetben a városom és a környezetem érdekében.
1: Okay.
2: Ez így fog kinézni innentől kezdve az egész
1: dolog.
2: És ugye visszatérve az egész, nem lesz a híd lezárva, az egészen biztos.
1: Jó, ez a lényeg akkor. Igen. Jó, rendben, Imi, köszi, és akkor beszélünk, hogy esetleg van a fejlemény az ügyek kapcsolatban. Rendben?
2: Nagyon szívesen, hát nyugodtan hívjatok bármikor, jól van.
1: Köszönöm, tudtunk beszélni, minden jót neked.
2: Szia.
1: Szállóz Kimrivel beszélgetünk, tehát Kisvác önkormányzati képviselőbe, ugye arról, hogy hát az, ami a különféle honlapokon és közösségi oldalakon megjelent, miszerint ugye le lesz zárva az egyik oldala, akár mondjuk 1 vagy 2 éven belül ennek az alagútnak, itt a híd alatti egyik alagút le lesz zárva, az ugye Imre elmondása szerint nem igaz, és hogy egy 170 oldalas koncepció az, amit ugye elfogadtak, tényleg ez még a nulladik, vagy az első, vagy a feledik lépés, és abban ugye az, hogy a vasútnál ugye ott a vágányok mellett ugye biztonságos közlekedés a srácoknak, lányoknak megvalósuljon, ott azért van különféle variációk, aluljáró, felüljáró, vagy éppen annak a egyik oldalnak a megszüntetése, de ez nem fogják lezárni, mert a nyilván a lakossági érdekkel, hogy mondta az Imre, gyakorlatilag szembe fog menni, tehát mégsem az érdekük az, hogy ez így legyen, úgyhogy kivárunk és látjuk azt, és figyeljük azt a mi részünkről, hogy ennek az ügynek lesz további lépése.

0: csak a vegán pápa egy a keszél.
1: Ez történt hétfőn reggel.
2: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szádolcki Imre volt a vendégünk, Kisvác önkormányzati képviselője. A vele való beszélgetést hallhattátok az előzőekben, és ugye hát határozottan cáfolja azt az Imre itt most a műsorban is, nem csak ugye pár napja a hírekben, meg az online platformokon, hogy lezárásra fog kerülni az a bizonyos, ugye a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagútnak a Deákvár felé menő ága. Igen, úgyhogy mindenki így keep calm, meg minden, gondolom.
3: Igen, igen. Most már mindenki nyugodjon meg. Hát nyilván, amikor egy ilyen hír mondjuk nem kap még olyan magyarázó nyilvánosságot, mint itt az Imrének akár az oldalán, vagy most itt a rádión keresztül, akkor természetesen elkezdi gyártatni saját maga körül a pletykákat és a mindenféle oldalról.
2: Igen.
3: Hangulatozott szövegeket, úgyhogy nyilván jobb ezt tisztán látni, de most ez így már az elég rendben van.
2: Igen, és ugye az, hogy annyira jó, mert nem menne Facebook soha több.
3: Nem mindig amúgy.
2: Nem.
3: Hát oké, okay, ilyen

0: Facebooknál ugyanez van. Ott is ugyanez van. Ez lehetett volna egy elképesztően jó dolog, és tudjuk, hogy nem az.
1: És hogy nézem a csörtéket, így visszagondolva a Kolotko félre témánkra is, meg hogy mindenki érted, és még a legapróbb csoportokban is mindenki név. Már most már ugye, mivel megadta a Meta lehetőséget, hát mindenki névtelenül már megy a dobálkozás a válti csoportokban, a gyarmati csoportokban. Igen. Tehát, hogy teljesen lehúz, és dobálkoznak, és nem tudom.
0: És ráadásul mondjuk annak a stílusa is érdekes, mert az, hogy mindenki ír minden hülyeséget, az valamilyen ponton szórakoztató is lehet.
1: Igen.
0: De az agresszivitás, a folyamatos verbális szóbeli nyilvános lefejezés, ölés, az hol vezet? Az már nem vicces egy idő után.
1: Igen.
0: Szomorú, mondom. Én azt látom, hogy kb. Egy nagyon hasznos, nagyon jó dolog fordul saját maga ellen nagyon gyorsan.
1: Igen. Jó van, hát látjuk, hogy még, hogy meglátjuk, hogy lesz-e még ennek további folytatása, görülése ennek, vagy nem, vagy akkor lesz még cáfolat. Minden esetre most, ugye az Imre mondta el az ő álláspontját, és ő kifejezetten cáfolja azt, hogy ezt le fogják zárni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 jelentkezője közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert nemzetközi pályázaton. Balassa gyarmata a Felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog településekkel közösen óvodafejlesztésre. A pályázat célja a többek között befogadó pedagógiai eszemlélet erősítése és az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztő eszközöket és fejlesztő szobai bútorokat vásárol. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve gyerekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A pályázatban nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg és differenciáló pedagógiai eljárások elsajátítására. Balassagyarmat Nógrád megye legfejlettebb települése, a térség vezetővárosa. Az Egyensúly Intézet jelentése szerint továbbra is a középvárosok országos élmezőnyéhez tartozik. A kutatók 53 féle szempont szerint összeállított listájában fontos többek között az iparűzési adó mértéke, a diplomások aránya, a bűncselekmények száma és a lakások átlagos négyzetméter ára. Mindezek alapján Balassagyarmat a legfejlettebb Nógrád megyei város, országosan a 15. a középvárosok sorában. A város polgármestere saját internetes fórumán úgy kommentálta a megjelent tanulmányt, hogy mindehhez az is hozzátartozik, hogy Észak-Magyarországon csak Eger, Gyöngyös 60, Mezőkövesd és Miskolc előzi meg Balassagyarmatot. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a Széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Bejelentette lemondását Hanno Pevkur észt védelmi miniszter egy ukrajnai fegyverszállítmány körüli botrány miatt. A távozó miniszter az észt televízióban és a közösségi médiában közölte, vállalja a politikai felelősséget a védelmi szektor pénzügyi igazgatásában kialakult hiányosságokért. Hanno Pevkur azt követően került nyomás alá, hogy az észt számvevőszék számos súlyos problémát azonosított a védelmi minisztérium felügyelete alatt működő intézményekben. A hivatal szerint fokozott veszély áll fenn annak, hogy a tárcánál visszaélnek az állami pénzekkel.
2: Időjárás.
8: Egy érkező hideg front hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
8: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
9: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és hát igen, ahogy már az előzőekben is mondtuk, egy picit foglalkozunk a méhészekkel, meg a mézzel, mert hogy hát be kell valljam, azért tényleg ez évek óta egy fontos téma itt a rádiónk reggeli műsorában, és mindig rá szoktunk készülni, szoktuk azt figyelni, hogy hát milyen lett a méz szezon, mi van az akáccal, elfagyott, nem fagyott el, mi van az ukrán és a kínai mézek behozatalával, beömlésével, mi van az EU-s jogszabályokkal, mi van gyakorlatilag a lobby erővel és azzal, hogy hát hogyan is miképpen tudnak akár a mi Nógrád vármegyei vagy Pest vármegyei méhészeink is egyébként boldogulni. Picit elsikadtunk a téma felett, bevallom, viszont ugye most, hogy van egy aktualitás az egésznek, ugyanis ugye hétvégén volt most a Palosztály Méhész és Körzetvédő Egyesület szezon záró méhész családi napja Búrjas pusztán, hogy ez Hugyag mellett van, ezért adja magát a sztori, hogy akkor egy picit tényleg mi is itt a rádió reggeli műsorában tudjunk közösen zárni és értékelni a méz szezont erre az évre. Mert laikus vagyok, de hát érzem azt, hogy ez a fajta brutál szárazság, ez nem biztos. Van egy olyan sejtésem, hogy jót tett az idén az ágazatnak, de erről is fogunk beszélgetni, meg persze arról is, hogy mondjuk milyen volt a hétvége, milyen volt a szombati a Búrjas pusztai családi nap, mert hogy ugye legyen bármilyen szezon, azért egy több mint fél ezres közösséget számlál ez a Nógrád vármegyei egyesület. Azt lehet mondani, hogy bár a második legkisebb megye vagyunk az országban, de a topban van benne az a fajta nagy közösség, amely ugye egyetlenként tömöríti a méhészeket, úgyhogy azért van miről beszélgetni, éppen ezért hívtam fel Diósi Lászlót, az egyesület elnökét, hogy egy picikét tudjunk értékelni, úgyhogy itt is van a vonalban. Szervusz Laci bácsi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Jó reggelt, talán kezdjük is azzal, elnök úr, hogy akkor menjünk vissza szombatra, mert hogy bár idén én most nem tudtam ott lenni, de azért egy picit tudtam látni, meg foglalkozni az anyaggal, hogy hát milyen volt az idei családi napotok, mert hogy évről évre tényleg ez egy szezonzáró esemény, egy fontos esemény ez a méhészek, a családtagok számára is, hogyan értékelhet, hogyan zajlott itt ez az évzáró kis happening, egy kis esemény.
2: 13. alkalommal hirdettük meg és szerveztük meg ezt a régiós napot, ami először családi napnak indult, aztán egyre több szakmaisággal bővült. Néhány évvel ezelőtt egy olyan szakmai műhelyt indítottunk, ami a méhészet jövőjével foglalkozik, és a méhészek hogyan tovább útkeresésével. Jól sikerült a szakmai része is, a hangulati oldala is, a családok számára is a megszokott kínálatot tudtuk hozni, sok gyerekprogrammal, finom étkekkel. Az étkezésnél külön megjegyezném, hogy a Csalgó-Tarjáni székhelyű hagyományőrző egyesület mutatkozott be, és vállalta a hagyományosnak mondható mixált féle palócgulyás elkészítését, ami attól jellegzetes, hogy birkahússal készül, és nem disznóhússal. Aha. És ez az egyesület hirdette meg azt, a főzőversenyt, amit jövő év, azt hiszem májusában szeretnének megrendezni.
1: Ó, akkor ez majd téma lesz nekünk is itt a műsorban, hogy akkor egy ilyen a mixáthoz kapcsolódó nagyobb főzőverseny elindítása.
2: Igen, mixát évforduló lesz.
1: Aha, és akkor ehhez.
2: A következő évben, és annak emlékére, ahhoz kapcsolódva, azt hiszem itt Hugyag Búrjas puszta helyszínnel főzőversenyt hirdettek meg, aminek a további kommunikációja a nyilvánosság felé folyamatosnak fog.
1: Nagyon
2: tűnni.
1: Szuper, akkor még egy ilyen csatlakozási pont lesz, hogy akkor ezzel is tudjunk foglalkozni. Oké, annyi, hogy ugye újítás volt az elmúlt években az, hogy egyfajta ilyen kis ötletbörzét, innovációs pályázatot hirdetetek meg. Az idejében ez sikerült, elmaradt, jövőre lesz ezzel milyen helyzet, mert hogy egyébként emlékszem rá, hogy nagyon jó ötletekkel rukkoltak elő akár az ország más helyeiből érkező szakemberek.
2: Igen, ez a korábbi években, tehát háromszor szerveztük ezt meg, 12-14 benevezés volt. Ebben az évben nem hirdettük, úgy tapasztaltuk, hogy kevésbé jönnének jó ötletekbe, és inkább a következő évet szánjuk arra.
1: Akkor hagyni kell pihentetni egy kicsit mindig, mondjuk egy év szünet, és akkor utána jobb dolgok fognak
2: jönni. Viszont volt egy kerekasztal szervezésünk, igen, ahol több előadó is bemutatkozott korábban, tehát az a kerekasztal beszélgetés előtt. Itt volt egy komoly mészkereskedő, a mészkirálynő, akit Jászberényben választottak meg augusztus elején, egy marketinghez értő egyesületi szakember, aki a rövidellátási láncban járatos, hogy hogyan tudnak az őstermelők háztól helyben saját portékákat eladni és érvényesíteni. Aha. Ennek a nehézségeiről, technikáiról beszélgettek, meghallottunk felvezetőket, valamint a méhészeti támogatásokról. És a vendégünk volt egy szakelőadó az agrárgazdasági és nem tudom a folytatását a minisztériumból,
1: igen,
2: a korábbi agrárminisztériumnak a jelenlegi minisztériumát képviselő szakembere.
1: Aha, tehát akkor tehát azért már itt...
2: Aha,
1: oké, ez abszolút. Úgy. És milyen volt a hangulat? És akkor térjünk rá tényleg arra, hogy valahogy egy kicsit értékeljük az idei évet, mert emlékszem még, hogy a Bross Peti elnök úrral szoktuk azt beszélni, hogyha egy-két ilyen fórum össze találkoztunk, hogy mindig paraszkodnak a méhészek állandóan, mondta ezt én cinikusan, vagy félig viccesen idézőjelesen, de hát azért úgy érzem, hogy benneteket is elég hát hogy mondjam, nyakon ütött ez a hőkupola kétszer, és gondolom azért ez kiatott a méhészetre is, Laci bácsi.
2: Igen, ez nagyon komoly hátrányt meg nehézséget okoz a méhészek számára, nem csak Nógrádban, hanem egész országban. Még a tavaszi időszak és az akác is olyan közepes szintű termésnek mondható. A napraforgónál már nagyon komoly visszaesés van napraforgó mézelésében, és a napraforgó elvirágzását követően ez a július közepe vége, onnan szinte folyamatosan kell a mécsaládokat etetni, itatni, elsősorban etetni, mert nincsenek olyan virágzó kultúrák, amik nektárt adnának, a méhek tápláléka innen ered, illetve az a méheknél a fiasítás, tehát a fiatal méhek kineveléséhez, a petéből való fejlődés biztosításához virágporra van szükség, annak a fehérje és vitamin ásványi anyag tartalmára, ez hiányzik. Ez egy nagyon komoly család visszaeséseket jelent lépucca szinten, és nagyon bizonytalanná teszi az áttelelést és a tavaszi fejlődést.
1: Tehát ugye az, hogy most ilyen helyzet állt elő, az gyakorlatilag még amellett, hogy nyilván most is érzitek neki a negatív hatásait, itt még ez görgetve lehet azáltal, hogy akkor ebből kifolyólag ki tudja, hogy még a télen és a tavaszra akkor milyen állománynal indultok neki? Tehát akkor az még egy plusz veszélyfaktor.
2: Ez teljesen így van. Tehát, hogyha mondjuk egy 10-15 ezer egyed átlagosan van egy kaptárban a téli időszakban, ennyi szükséges ahhoz, hogy biztonságosan áttelelje.
1: Aha.
2: Ennek a fele várható csak, és attól függ, hogy milyen tél következik most be. Ha egy hosszabb, elhúzódó tél van, akkor előregszik a méheknek a teste, tehát a felélik.
1: Értem.
2: A test tömegüknek a tartalékait megöregszik, és gyorsabban öregszik meg, mint hogyha nagyobb népes család telelne át, mert az egy egyedre háruló téli áttelelési feladat, hogy fűtik a kaptárt. Ugye ne felejtsük el, hogy a méhek nem melegvérűek.
1: Igen, tehát hogy folyamatosan dolgoznak, és ugye megy a fűtés, ugye itt a szárnyalnak.
2: A méhek ugyanúgy 35 fok körüli hőmérsékletet tartanak maguknak egy zárt bolyban, akkor is, ha kívül mínusz 10 vagy 20 fok van.
1: Abszolút.
2: És ennek a felfűtése a szárnyuk mozgásával, a rezgéssel történik, és ehhez energia kell.
1: És ugye, ahogy mondtad, de az öregek már akkor nem bírják annyira például a tempót, hogyha lefordítjuk ezt a hallgatók felé.
2: Igen, és várható, hogy mélypusztulások lesznek nagyobb arányban a szárazság miatt, mert hogy kevesebb fiatal egyet fog telelőbe menni.
1: Hát akkor nem hülyek. Egyébként tudjuk azt, hogy nem tudom én, kilogramra, mázsára, nem tudom, lehet már adatokról szólni még egy ilyen záró kérdésként, hogy akkor hány százalékos, nem tudom én, veszteségről, hiányról lehet most számolni, vagy ez még nem jött meg, vagy...
2: Ezt nem tudjuk.
1: Még nem.
2: Tehát, hogyha a méhész oda tud figyelni, tudja kristálycukorszörppel az élelmet biztosítani, a fehérjét valamilyen formában tudja, tehát vagy tejpor, vagy szójapor, vagy olyan, tehát a méheknek is vannak gyógylepények, amikkel lehet egy kicsit a kondíciót javítani, és a pótlásokat.
1: Akkor ez még függővé teszi azt, hogy akkor miről fogunk majd számban
2: beszélni. Ha több ilyen lelkes, meg odafigyelő méhész van, akkor az nagyobb garancia, nem tudjuk.
1: Jó, tehát nem jó, vagyis
2: a felelést sem tudjuk megbecsülni, hogy ez milyen hosszú lesz. Az is befolyásolja például nekem, a mély családok 30%-a ezen a télen azért pusztult el, mert egy kicsi volt a népesség, december-január hónapban még megvoltak, és február-márciusban pedig a 30%-a elhullott, mert előregedett méhek egyre kevesebb
1: munkát bírnak.
2: Maradt, és az már nem bírta tartani azt a fűtési szükségletet, ami a fiasítások gondozásához kellett.
1: De hallgatóknak mondom, hogy megint milyen érdekes dolog egyébként, hogy állandóan az asszállyal foglalkoztunk, és azzal ugye, hogy a Börzsöny, kiszáradnak a fák, és locsolás, mezőgazdaság. Hát itt van még egy szegmense az életnek, vagy a magyar agráriumnak, amely szintén egyébként nagyon komoly dolgokat vészállát. Úgyhogy Laci bácsi, szurkolunk. Jó, köszönöm a jelentést, és akkor beszélünk majd mindenképpen akár a karácsony felé közeledvén is. Megemlítve itt ugye természetesen a dolgokat, úgyhogy kitartást kívánok. Meg azt üzenjük a hallgatóknak, hogy jó sok nógrádi termelőtől vegyenek mézet, és akkor ezzel is tudunk benneteket támogatni. Köszönöm.
2: Igen, szépen. Hát erre hívtam fel én is volna a figyelmet, hogy az őstermelőknél, a méhészeknél megvan az a mézmennyiség, amivel el tudják látni a környezetüket. A vásárlók, ha közvetlenül hozzáfordulnak a méhészhez, sokkal olcsóbban, garantáltan jobb minőségben tudják beszerezni ezt a finom étket.
1: Laci bácsi, köszönöm szépen, és akkor beszélünk majd, ha van aktualitás. Jó, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, köszönjük. Hogy lehetőséget.
1: Köszönjük, mi pedig megyünk tovább a hírekkel, a zenékkel, maradjatok velünk, és hát tényleg vegyetek, pláne most már tére betárazva is jó minőségű nógrádi mézet. Valami!

0: ez történt kedden reggel.
1: Hát nem jó a helyzet, kedves hallgatók, vissza is tértünk is, még a témánál maradva egy picit beszélgetünk a méhekről, meg a méhészekről, meg a mézről.
2: Hát, mi nagyjából sejtettük, igen, hogy nem pozitívan fog Laci bácsi nyilatkozni, és igen, hogy tényleg nehéz helyzet van, és nem, tényleg nem túljuk a kilátásokat, ahogy Laci bácsi mondta.
1: Igen, mert hogy ugye itt az, hogy egyrészt még nem látják, vagy nem tudják, hogy ez hogy lesz, mint ez, abból is kiindulván ugye, hogy ugye mivel etetni kellett a méheket a nyáron, mivel ugye nem volt miről lekapni gyakorlatilag itt a virágport, és innentől kezdve azért táplálni az egész csapatot, amellett egyébként, hogy ugye itt a méztermelés is van. Itt akkor a tél lesz a kérdés, mert akkor nincsen újítás, akkor az öregeknek kell ugye akkor a munkát elvégezni, ami ugye azt jelenti, hogy mondta az elnök úr, hogy hát ugye folyamatosan fűteni kell, a testükkel kell, ugye szárnymozgásról mindennek kell fűteni mondjuk 35 fok környékére, mondjuk a kaptárat belülről, hogy akkor ne fagyjanak meg, akár mínusz 10 van, akár mínusz 20 van, és ugye mivel a fiatalok nem jönnek, mert nem tudják őket, nincs táplálék, stb., ugye nem tudnak megszületni, az öregek maradnak, azok meg hát kvázi végelgyengülésben kidőlnek és kihullanak, ami aztán hát elég csúnya dolgokat fog majd mutatni, hogyha most itt a család számolásra kerül majd sor jövő tavasz, úgyhogy ez borzasztóan nehéz, gyerekek. Tehát én nem is tudom,
2: helyesen felborult a természet.
1: Igen, én nem is tudom, hogy egyszerűen, hogy van még kedvük akár a Nógrád megyei méhészeknek így nekiindulni. Oké, hogy szenvedély meg ízét, de hogy évről évre, és akkor még eladni is, ugye az elmúlt évek meg arról voltak, azért voltak hangosak.
2: Ez ugye a mezőgazdaság, Ádám.
1: Hát ez a mezőgazdaságról beszélgetős, hogy csak annak az agráriumnak az egyik szegmens a méhészet.
2: Hogy évről évre tudják, hogy mi a helyzet, semmi jó kilátás nem várható.
1: Igen.
2: És mégis belevágnak
1: el. Igen, tehát hogy itt
2: nagy
1: ugye
2: most
1: asszály, aztán ugye itt az ukránok, a kínaiak, a lobby, a nem tudom, címke, mutassák meg, nem mutassák, tehát hogy ezek a évről évre való viták próbálnak valamit valahogy érvényesülni, bár azért azt lehet mondani, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy az elmúlt években például én itt Balassagyarmaton azért ha nem is a külföldi kézben lévő ilyen franchise hipermarketekben, hanem a két nagy balassagyarmati vállalkozó által üzemeltetett két nagy hipermarket

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. Szeptember Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palócligetben.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog ékszerüzlet.
1: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. A Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek, a 112-es segélyhívón tudatta a katasztrófavédelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófavédelmi őrs egységeit egy állítólagos lakóház tűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Hogy a közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balassagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balassagyarmati egység ért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb, azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófavédelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
0: Időjárás.
4: Egy érkező hidegfront hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
0: Közlekedés.
4: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát

0: Ez történt kedden reggel.
1: Szép rádiózást kívánunk a jó hallgatóknak és jó rádiózást a szép hallgatóknak. Szevasztok, megafonisták. Igen, most már azért nagyjából egy 10 percet becsöngettek, ugye? Tehát, hogy most már na, gyerekek, elindult a bulika. Ennyi, kész, ez van. Na, viszont mi egy picit foglalkozom most az Ipolyvölgyi különleges mentőkkel. Csak jelezzük azt, hogy ugye mindig azért itt szívben, meg lélekben veletek vagyunk, kedves pedagógusok, iskolások, ott vagyok veletek. Viszont egy fontos dologra kell foglalkozni, mégpedig, hogy egy kis segítséget kér a balassagyarmati székhelyű Ipolyvölgyi különleges mentők, mégpedig különféle ilyen kis építőanyagokkal és hasonlókkal lehetne őket majd megtámogatni. Elmondjam majd pontosan mindent Renner Péter kommunikációs vezető, hogy miért is, vagy milyen módon, ugyanis megint bővült az egyik ilyen szolgáltatásuk, vagy mentési lábuk, vagy mentési portfóliójuk, ugyanis lett egy mentőautójuk, képzeljétek el. Na, tehát, igen, tehát rendesen egy ilyen mentőautós.
2: Pedig nem olcsó sofőrszereléssel együtt egy mentőautó.
1: Igen, bár ne arra gondoljás, hogy a tesse, hogy az ilyen leghiperebb, szuperebb vonuló rohamkocsi, hanem mondjuk azért nyilván fel van szerelve, de mondjuk, hogyha van egy Duna átúszás, vagy bármifajta olyan esemény, sportrendezvény, bármi, ahol vagyok, nem ártan egy nem tudom én, 10 órányi mentőjelenlét, ügyelet, akkor ugye ilyen mentőket szoktak általában hívni, és akkor ott van, igen, és akkor készen. Nyilván nem az OMS-től kapják ki a kocsikat, hanem ezt ugye ez magáncégek csinálják. És úgy tűnik, hogy akkor ezt például a Petiék is el tudják látni. Ugyanakkor a gond az, hogy nagy, tehát kellene egy garázs. Ami nem egyszerű történet.
2: Hát akkor ne is hívjuk a Petit.
1: Nem, mert?
2: Nekem megvan a száma Petinek, mi együtt buszoztunk évekig, tudod, mondtam.
1: Igen.
2: Onnan Pontról, mikor jártam fel, hát gyerekek, ez itt a nagy garázs, nálam Erzsébeten üres, én is biztonságban leszek, mert itt van egy mentőautó.
1: Elfér, nálatok, mekkora garázsotok van? Ilyen nagy, egy teherautó fér bele akkora?
2: Simán befér a teherautó.
1: Simán. Na, hát igen, bár mondjuk a vonulási időt egy picit megdobja, hogyha Pesterzsébetről kell mondjuk lejönni, nem tudom én éppen egy helyszínt biztosítani a Vác vagy Balassagyarmat verét, ez egy másik kérdés. A lényeg, hogy beszélünk a Péterre, hogy mire van szükség. Jó, úgyhogy aki ilyen garázsok építésében jártas, vagy építési vállalkozása van, tűzépes, ilyesmi, akkor ők fülejjenek.
2: Biztos van, akinek ott áll üresen, hidd
1: el. Hát el kell bontani, tehát ezt meg kell építeni ott az ő gyarmati helyükön. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor ők keresnek egy üres garázs patakon. Nem, hát ugye ott van minden cuccuk, ugye egy bázisuk van, ott kell egy garázst építeni. Persze. Érted? Na úgyhogy, akinek van tűzépi ilyesmi, és esetleg olcsóbban adná, vagy bontottam, gondolom ilyesmikre szeretnének egy picit a figyelmet irányítani, úgyhogy a Peti mindjárt elmondja a részleteket.

0: történt kedden reggel.
1: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Hát egy kis aktualitással kezdjük, ami az Ipoly völgyi különleges mentőket illeti, mert hogy hát ugye mindig mi is hírt adunk róla, hogy hát igen, valamikor január 1-én indulnak, valamikor minden nyári hétvégén indulnak útnak, mert hogy itt is, ott is, amott is hívják őket, és segítségre volt szükség. Ez most a hétvégén sem volt egyébként másképpen. Úgyhogy ezzel kezdjük a beszélgetést majd most Renner Péterrel, az Ipoly völgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjével, és aztán rátérünk arra, ami az egyik legutóbbi posztjuk is volt, mert hogy beszélünk majd arról, amiről mi talán korábban szintén itt a műsorban szót ejtettünk, hogy majd bővülni fognak, mégpedig itt egyfajta plusz egészségügyi lábaz, amivel fognak tudni még több emberen segíteni. Ugyanakkor ehhez segítségre van szükség, úgyhogy akár tűzépesek, építkezési vállalkozók, bárki, aki mondjuk ilyen szegmensben dolgozik, az füleljen, mert neki segítség jól jönne Renner Pétereknek. Úgyhogy Peti itt van a vonalban, és akkor picit beszélgetünk az aktualitásokról. Szia Péter, jó reggel!
2: Szerbusz, szerbusztok, jó reggel!
1: Szia! Na, akkor tényleg kezdjük azzal, hogy megint nem volt unalmas a hétvége. Mi történt, merre voltatok? Egy picit beszéljünk erről, ha még vannak olyan hallgatók, akik nem tudnák, hogy tényleg ez az elmúlt hétvége sem a malmozással telt számotokra.
2: Nem, tehát ez az elmúlt hétvége, a szombati nap talán ez volt az egyik legeseménydúsabb nap ebben az évben. Most volt a polgárőrnap, a megyei polgárőrnap, igen, hadparcon a motocross pályán, tehát ott voltunk kint, kivittünk két járművet az érdeklődők, hogy meg tudják tekinteni, illetve volt ott egy mentőkutyás bemutató, abban segítettünk be, miután a kutyusok megtalálták a sérültetőt, elláttuk és elfuvaroztuk onnan a helyszínről. Időközben Őrhalom határába volt egy nagy 10 hektáros szabadtéri fűtűz, fűbozótos éget, illetve közvetlenül veszélyeztette már ott az erdőt a tűz, úgyhogy onnan közben a csapat egyik része az erdőtűzoltó gépkocsival kivonult egy ilyen laza kis délelőtti plusz 30 fokban történő tűzoltásra, hogy ott egy ilyen jó két órás munkával sikerült eloltani az Ipoly partot. Hát sovány igaz, hogy az idén már ott biztosan nem lesz tűz, úgyhogy ott már nem maradt, ami leéghetne. Időközben egyébként a csapatunknak egy másik része Budapesten volt a Duna átúszásnak a biztosításában.
1: A búvár kollégák, amik ott voltak és figyeltek
2: például. Búvárok, így van, tehát ott a Pest megyei kutatómentő szolgálat, akikkel nagyon jó az együttműködésünk, ők végezték alapvetően ezt a rendezvénybiztosítást, és hát több olyan önkéntes mentőszervezet, akik együtt dolgozunk velük, többek között mi is igyekeztünk szakemberekkel segíteni, hiszen ez egy nagyon nagy feladat, ez jó néhány mentőszervezetnek az összefogását igényli, ugyanúgy, ahogy például így gyarmaton a polgárőrnapon is, ugye jó néhány polgárőrséggel együtt dolgozó szervezet is meghívást kapott erre a rendezvényre, és segítettünk. Ugyanúgy itt a Műegyetem előtti Duna átúszást is több szervezet biztosította együtt. Ott egyébként most nem emlékszem, hogy 24 vagy 25 olyan úszó volt, aki hát elsősorban a fáradtság miatt nem tudta teljesíteni a távot, nekik a vízből történő kihalászása. Alapvetően ez volt a feladat, szerencsére komolyabb beavatkozásra nem volt szükség, és hazafelé jövet, mikor a kollégák jöttek hazafelé, akkor jött a riasztás, hogy Diós Jenő külterületén, egészen pontosan fönt a Börzsönybe, a Csóványos és Nagy Hideghegy között, nagyjából azt hiszem a Szabókövek vagy a Vilma pihenő környékén lábszártörés szenvedett egy kiránduló, és őket a Országos Mentőszolgálat, a Récsági Hivatásos Tűzoltók, a Börzsönyi Speciális Mentő Egyesülettel, tehát a Börzsönyi Hegyi Mentőkkel, illetve egyesületünk, így a négy szervezetnek az összefogásával sikerült viszonylag rövid idő alatt pontosan felkutatni, hogy hol van, onnan egy speciális hordággyal feljuttatni Csóványosra, onnan terepjáróval lehozni a Mázsoházig, ugye az a már Diós Jenőről közúton megközelíthető, ott már a mentőgépkocsi, és akkor onnan ők szállították a Váci kórházba.
1: Akkor megint igazi team munka volt, ha lehet ezt így mondani.
2: Az is, tehát így most nagyjából négy olyan dolog jutott szombatra, ami külön-külön is, azt hiszem, hogy elég lett volna egy napra.
1: Igen, abszolút. Na és akkor beszéljünk arról, amivel azért még több idézőjelben kvázi mentési szolgáltatást tudtok ti mostatok kezdve nyújtani, nem csak ugye ezt a balassagyarmati lakosok számára, hanem nyilván bárki számára, aki itt a térségben kéri a ti segítségeteket, mert hogy új mentőautóval bővültök, és talán emlékszem, hogy a legutolsó beszélgetésünk az talán még így zárult, nem Pető, hogy akkor megpendítetted azt, hogy akkor egy ilyen új lábat is el fogtok tudni indítani, akkor ez most következett be?
2: Igen, tehát sikerült beszerezni a mentőgépkocsit pályázati támogatással, a felszerelés több bele, hát nagyon reméljük, hogy végre a hatósági engedély is meg fog érkezni a beüzemelésére, ezt így augusztus végére ígérték, hát ugye gyakorlatilag ez most ellik le, itt a egészségügyi hatóságnak kell erre ugye majd a megfelelő szakhatósági engedélyt kiadni, nagyon bízom benne, hogy ez is megtörténik. Feltételnek megfeleltünk, minden szemlét sikeresen lebonyolítottak, tehát most már csak a papírt kell megvárni, és való igaz, hogy a sürgősségi betegellátásba is szeretnénk bekapcsolódni. Ehhez ugye a szakember gárdánk az már régebb óta megvan, hiszen mentőtisztünk számos mentőszakápoló, mentőtechnikus tevékenykedik az egyesületünknél, akiknek ez a megfelelő képzettségük, jogosításuk, minden egyebük megvan, és akkor hát ugye ez hiányzott a mentőgépkocsi, most már az is megvan, és szeretnénk majd ezt mielőbb szolgálatba állítani.
1: Na de, és igen, akkor amiről beszélünk, hogy akkor itt gyakorlatilag egy garázs építésében kértek segítséget.
2: Igen, tehát jelenleg szegénykém a szabad ég alatt áll, ugyanis körülbelül 10 centivel magasabb, mint ami beférne a mentőbázisunkra, és ezért szeretnénk bővíteni a garást, garázs mellé pontosabban most meglévő teremgarázs mellé építeni egy könnyű szerkezetes garást. Ehhez a vasvázat, vascsöveket már sikerült beszereznünk, bontottan szintén egy támogató felajánlásából, viszont a burkolathoz nagyon nagy szükségünk lenne szendvics panelre, ugye, ami a megfelelő hőszigetelést biztosítja majd, illetve egy garázskapura, hogyha ebben valaki tud nekünk segíteni, azt nagyon szépen megköszönnénk, mivel hát gyakorlatilag a mai árak mellett a vasat is aranyárban méri, tehát ha valakinek ilyen bontott szendvics panelje vagy garázsajtója van, és tud segíteni, az nekünk nagyon sokat jelent.
1: Azt, hogy egyébként, hogyha van, amit nem tudom, új, nem bontott, viszont akkor olcsóbban adják, mondjuk ez is játszhat, Péter?
2: Tehát, hogy az is játszhat, tehát, persze, hogy... tehát
1: annyi, hogy akkor egy picikét, hogy ma olcsóbban lehessen beszerezni, mert tényleg azért ezek jelentős költségek egyesület
2: életében. Az is egy nagy segítség nekünk, igen, ha olcsóbban tudjuk, de a legjobb, hogyha valakinek lenne elfekvőbe bontott készlet, amit tudna semmire használni. Igazából a vasvázak is kaptuk meg az anyagát.
1: Ja, értem, akkor gyakorlatilag ez egy jó bevált módszer volt. Úgyhogy akkor remélem, hogy ez össze fog jönni. Jó, Peti, és a mostani beszélgetésünk alkalmával, és akkor hát, ha valakik itt hallják a két vétel közöttünkben, úgyhogy szurkolunk, és akkor beszélünk, hogyha jönnek az újdonságok a részletekről. Jó?
2: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük. És a segítséget. Köszi, szia, minden jót neked is szurkolok. Szia.
2: Napot, minden jót.
1: Szia, ciao. Lenner Péterre beszélgettünk, tehát az Ipolyvölgyi különleges mentő kommunikációs vezetőjével, és hát aki tud, az segítsen nekik. Hát Atos Anyika, hiába van itt Pesterzsébeti garázs, azért nem erre gondoltak a Péterék.
3: Persze, világos tudom, én ezt egy pici poénnak gondoltam, egy lehetőségként, egy megoldásként, de fantasztikus dolog, hogy ez a mentőautó összejött, és hogy tényleg akkor rendelkezésre áll, és ezúton kérek minden hallgatót, hogy bizonyára van olyan fölösleges tégla, bizonyára van olyan fölösleges dolog,
1: inkább ilyen szendvics panelre van szükség, tehát ugye manapság azért az ember az tégla abból nem épít garást, hanem ugye vannak olyan panelek, amelyeket csak pip-puff-paff idézőjelben összepattintod, és akkor kész, úgyhogy ahogy a Peti munka mondta, inkább ilyet szeretnének, akár bontottat, vagy hogyha van rá mód, akkor tudod, jó árosítva, nem feltétlenül az, hogy akkor szebb az bátyja a felében mennyit engedsz alapon, de azért ezek sok pénzek, és ugye, hogyha itt nagyon megnullázzák magukat, akkor meg a mentési, hogy mondjam, keretből vesznek el, ami meg nem jó. Tatyi Józsa paraszti.
3: Persze, mert soha nem lehet tudni, hogy kinek van szüksége.
1: Igen, hát elmondta, hogy a hétvége milyen volt, és hogy vonulások voltak itt is ott, és mert börzsönytök ezzel mindenfelé, és csak ugye ez egy szombat volt.
3: Azt még a hírekben is hallottam a börzsönyi vonulást.
1: Igen, tehát hogy menni kell, és azért...
3: Országos médiában is volt.
1: A dolgok nem olcsóak, ha csak egy speciális, nem tudom én tényleg, egy mentési aprólékos dolgokra és kiegészítőkre gondolunk, úgyhogy tessék a Petéknek segíteni, hogyha tudtok. Ha, igen, közösségi oldalon ott vannak, úgyhogy keressétek őket, és legyen minél hamarabb meg a garázs.

0: történt kedden reggel.
1: Segítsétek az Ipolyvölgyi különleges mentőket, kedves hallgatók! Jó rádiózást kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk Renner Péterrel, beszélgettünk az előzőekben a csapat kommunikációs vezetőjével. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy mi volt az elmúlt napokban? Hát volt azért bevonulás, kivonulás, felvonulás és levonulás, nagyjából ilyen sorrendben.
2: Eseménydús
1: volt, működjük. Így van, igen. Viszont ugye ami fontos, hogy megint tudtak bővülni, ugye ezt mondta el nekünk a Péter, mert hogy hamarosan ugye új mentőautó indul, vártak, de már meg is jött, úgyhogy el tudtak vele indulni is, és ez ugye hozzájárul ahhoz, hogy egyébként, hogy ez bevethető legyen folyamatosan, és ugye ne szakadjon rá a hó, az eső, az minden, hát kell neki megfelelő hely. És ezért ugye a garázs építéséhez keresnek kedvezményes alapanyagokat akár, vagy vásárlási lehetőséget, vagy kivitelezői segítséget is, hogyha úgy van. Ugye ezek ilyen szendvics panelekről van szó, amit ugye főleg itt a Peti említett, hogy abban jó lenne egy kis segítség, akár bontott ilyen garázsidomokkal kapcsolatban.
2: Szerintem ez menni fog, Ádám.
1: Úgy érzed?
2: Én úgy érzem, hogy ez sima liba lesz, ez menni fog. Biztos vagyok benne, hogy van olyan jó érzésű, jó szívű vállalkozó, aki meg tudja dobni ezt a dolgot, és meg tudja támogatni, hiszen nyilván ő is tudja, hogy erre szükség van, ez tényleg Balassagyarmatért történt, ez ott van a városban, erre az autóra vigyázni kell, ezt óvni kell, és tényleg bármikor rendelkezésre tudjon állni, nehogy Isten, szükség van rá. Ez kész. Ez, gyerekek, itt nincs mese, itt nincs.
1: Akkor beszállsz te a közösbe, Sanyikám?
2: Én is beszállok a közösbe, simán.
1: Gondolom, persze. Arról vagy híres, hogy te így beszoktál vidék szállni. Egy fél szendvics panelt, akkor megvásárolszat Pesterzsébe pedig. Tehát a lényeg, hogy segítsétek őket, mert ott tényleg kell. És ugye annyi, hogy azért itt akár kivitelezői történet is és jól lőhet, mert hogy kell, és kész. És egyébként a Petiék ott vannak minden, ugye most a Palocringen voltak kint ugye hétvégén a polgárőrnapon, ott is megmutatták magukat, nem tudom én, tehát hogy mindig azért itt a különféle ilyen kis civil megmozdulásokon szintén ott vannak, ők biztosítják, nem tudom én, a triatlontól kezdve a nem tudom, a Palóc, Rozmáros, ugye Bátrak úszásán át nagyon sok helyen ott vannak.
2: Aha.
1: És ugye ez most ki tud egészülni az, hogy egy mentőautóval, és ugye olyan szakemberekkel, akik ugye folyamatosan képzik magukat, folyamatosan tanulnak, most már azért tudnak egy ilyen autóval egy ilyen szolgáltatást is nyújtani, úgyhogy én azt mondom, hogy nézzetek körbe, hát van ismerős, vállalkozó, és akkor a Petéknek kicsit segíteni.

0: Elköszönünk a meg a slágerek után, kedves hallgatók, mert hogy véget ért a mai reggeli ritmus, nagyon köszönünk mindenkinek mindent. Ha mondjuk itt az elhangzott hétfői és keddi témák kapcsán előjött valami ötlet, akkor azt írjátok meg nekünk a megafonfm@megafonfm.hu-ra, vagy a Viber számunkra 0-30-5-66-22-62, és akkor Sándorom, búcsúzunk. Jó?
1: Így van, köszönjük a figyelmet, jönnek a hírek, aztán Fitbit házi Attilával, sportos életmód, meg kajar recept, meg minden egyéb, úgyhogy meg fogjátok hallani. Jó hallgatózást, jó szórakozást Attilával, mi pedig holnap jövünk 6 óra után egy picivel. A viszont hallásra.
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 jelentkezője közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert nemzetközi pályázaton. Balassa gyarmata a Felvidéki Ipolyság és Ipoly Balog településekkel közösen óvodafejlesztésre. A pályázat célja többek között befogadó pedagógiai eszemlélet erősítése és az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztő eszközöket és fejlesztő szobai bútorokat vásárolnak. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve gyerekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A pályázatban nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg és differenciáló pedagógiai eljárások elsajátítására. Balassagyarmat Nógrád megye legfejlettebb települése, a térség vezetővárosa. Az Egyensúly Intézet jelentése szerint továbbra is a középvárosok országos élmezőnyéhez tartozik. A kutatók 53 féle szempont szerint összeállított listájában fontos többek között az iparűzési adó mértéke, a diplomások aránya, a bűncselekmények száma és a lakások átlagos négyzetméter ára. Mindezek alapján Balassagyarmat a legfejlettebb Nógrád megyei város, országosan a 15. a középvárosok sorában. A város polgármestere saját internetes fórumán úgy kommentálta a megjelent tanulmányt, hogy mindehhez az is hozzátartozik, hogy Észak-Magyarországon csak Eger, Gyöngyös 60, Mezőkövesd és Miskolc előzi meg Balassagyarmatot. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a Széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Bejelentette lemondását Hanno Pevkur észt védelmi miniszter egy ukrajnai fegyverszállítmány körüli botrány miatt. A távozó miniszter az észt televízióban és a közösségi médiában közölte, vállalja a politikai felelősséget a védelmi szektor pénzügyi igazgatásában kialakult hiányosságokért. Hanno Pevkur azt követően került nyomás alá, hogy az észt számvevőszék számos súlyos problémát azonosított a védelmi minisztérium felügyelete alatt működő intézményekben. A hivatal szerint fokozott veszély áll fenn annak, hogy a tárcánál visszaélnek az állami pénzekkel.
2: Időjárás.
4: Egy érkező hideg front hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
7: 10 óra 4, a mikrofonnál Házi Attila, köszöntök mindenkit. Nekem úgy tűnik, hogy megyünk tovább a nyárral, egyelőre annyira jó idő van, hogy nehéz azt mondani, hogy szeptember őszi hónap lenne, és erre az is a bizonyítékom, hogy tegnap este 10 óra körül mentem haza pólóban, rövidnadrágban és bringával, és meglepően meleg volt. Szóval, hogy ilyen az időjárás ezen a héten leginkább a nyarat idézi meg nekem, úgyhogy éljünk ennek tudatában, és induljon ez a hétvége is ilyen jó hangulattal. Közben persze mondom majd az aktuális és friss sporthíreket, előtte pedig egy ötletet arra, hogy mi legyen a mai ebéd. És hát már nincs főszezon, nem a nagy nyaralások időszaka ez, de azért még leugorhatunk a Balatonra akár most is. Aki így tesz, annak is nagyon jó hétvégét kívánok. Jön a Kelemen kabátban, maradjatok gyerekek!

Ez a Megafon a mikrofonnál, Házi Attila. Aki szereti a borsófőzeléket, azt is szeretné most tudni, hogy hogyan lesz ebből fit változat. Hát nem teszünk bele tejszínt, mert túl magas a kalóriatartalma és a benne lévő telített zsírsavak is inkább gondot okozhatnak az érrendszerben hosszú távon. A többi összetevőre ez nem igaz, sőt például a borsó rengeteg rostja segíti a könnyű emésztést, a felhasználandó olívaolaj pedig egészséges, telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Na hát akkor csirkehússal készítjük a borsófőzeléket, kezdjük az összetevőkkel. Fél kiló csirkemellfilé, 400 g fagyasztott zöld borsó, vagy éppen friss, ha van, egy közepes hagyma, 2-3 gereszt fokhagyma, egy evőkanál olívaolaj, egy teáskanál só, fél teáskanál bors, fél teáskanál piros paprika, ezt amúgy opcionálisan ajánlom, egy evőkanál teljes kiörlésű liszt, vagy zappehely liszt, 300 ml zöldség alaplé, vagy pedig víz, fél táskanál citromlé és friss petrezselyem vagy kapora díszítéshez. A csirke mellett vágjuk kisebb kockákra, a hagymát és a fokhagymát aprítsuk fel. Aztán egy közepes lábosban hevítsük fel az olívaolajat, adjuk hozzá a csirkemell kockákat, sózzuk, borsozzuk és pirítsuk azokat aranybarnára körülbelül 7-10 perc alatt. Aztán adjuk hozzá a felaprított hagymát és fokhagymát, pirítsuk azokat együtt még 2-3 percig, amíg a hagyma üvegesre sül. Szórjuk rá a lisztet és jól keverjük el. A liszt segít besűríteni a főzeléket, ezután öntsük fel a zöldség alaplével vagy a vízzel, és keverjük össze, hogy egy sűrűbb, sima alapot kapjunk. Utána adjuk hozzá a fagyasztott vagy éppen friss zöld borsót és jól keverjük el. Főzzük 10-15 percig, amíg a borsó megpuhul, de még megtartja a friss, roppanó állagát. Ha szeretnénk, egy botmixerrel pürésíthető a főzelék, hogy krémesebb legyen, de ha darabosra akarjuk, akkor hagyjuk így. És végül pedig, ha egy kis friss ízt kívánunk hozzá, akkor citromlevet keverjünk bele, tálalás előtt pedig szórjuk meg friss petrezselyemmel vagy kaporral. És még egy tippem van, hogy ha gazdagabbá akarom tenni az ételt, akkor egy kevés reszelt parmezánt vagy egy kis túrót is keverhetek a főzelékhez a tálalás előtt. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 5-e van, Lőrinc és Viktor névnapja. A Lőrinc név felelősségteljes, jó érzékkel rendelkező gyakorlatias személyiség kialakulását támogatja. Amibe csak belekezd, sikerre viszi. Jó vezetői képességei vannak, mert pontosan látja a célhoz vezető lépéseket, és másokat is nagyon tehetségesen támogat úgy, hogy erőfeszítéseik a lehető leghatékonyabbak legyenek. A Viktor név éles eszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja. A névviselői alkotó, eredeti, találékony emberek, és mivel ők maguk igen becsvágyóak, nehezen értik meg, ha valaki kevesebbel is beéri az életben. Zavarja őket, ha valaki lassúbb náluk, a türelem egyébként sem erősségük. Kedves Viktorok és Lőrincek, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik szeptember 5-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap hivatalosan is megnyílt a balassagyarmati Nyíries Bike Park. Az erdei kerékpáros ösvény sokkal több egy hétvégi tekerésnél, a pálya egyes részei erőt és ügyességet várnak el, és 20 perc után a célba érkezés izzasztó is lehet. Mindez attól függ, hogy aki belép a területre, melyik útvonalat választja. Jelenleg két erősségi szint van, vagyis kétféle útvonalon lehet hajtani, a zöld jelzés a legkönnyebb, a kék pedig nehezebb, és már felkészültséget kívánó technikai akadályokkal van tele. A Nyíries Bike Park 3 km hosszú, rövidebb és hosszabb kört is lehet menni, és aki a családdal látogatja meg, annak külön élmény, hogy a bejárat után nem messze egy gyerekpálya is működik, ahol a legkisebbek kezdhetik el első kilométerüket. Szlalompályán, kisugratón és egyensúlyozó pallón. Ez tehát a rekonstrukció után ismét nyitva lévő Nyíries Bike Park Balassagyarmaton a fürdőtó melletti erdő.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, mindjárt 11 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
6: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zabtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
7: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palóc Ligetben.
2: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemek, is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Visszavárja Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. A bejegyzés szerint a közmédia megbízott vezetése jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott a szervezőktől. Mint írták, a közelmúltban a közmédia megbízott vezérigazgatója Horváth András egyeztetést folytatott a fesztivál menedzsmentjével, és jelezte, hogy a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon. Megállapodás született a közmédia nevezési díjának jelentős csökkentéséről, és a jelentkezési határidő kapcsán a szervezők egy december 7-ig tartó méltányossági hosszabbítást is felajánlottak. Kiemelték, hogy a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételről a független közmédia testület jóváhagyását követően a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja majd meg a végső döntést. Nőtt a halálos balesetek száma Szlovákiában. Idén már 173-an haltak meg az utakon. Tavaly ugyanebben az időszakban 131-en, így ez 32%-os emelkedés, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az ember életet nem követelő balesetek száma is nőtt Szlovákiában. Év eleje óta 7803 szerencsétlenség történt, ez 311-jel több, mint tavaly. A súlyos sérülések száma viszont csökkent, míg 2025-ben ugyanebben az időszakban 592-en, idén 553-an szenvedtek súlyos sérülést. Átadták Zürichben a Nobel-díjak paródiájának szánt, esőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli kiemelkedő kutatásoknak járó 2026-os Ig Nobel-díjakat. Biomechanikai kategóriában a csókolózás pontosított definíciójáért adták oda az elismerést. A gazdasági Ig Nobel-díjat azok a kutatók kapták, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csoki tartalékából, és egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak. A kémiai kutatások terén azok a tudósok nyertek, akik azt fedezték fel, hogy az eleven szülött csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein.
10: Időjárás.
9: Egy érkező hideg front hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
9: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, Éva Max és a Million Dollar Baby szól hamarosan, előtte a One Republic és a West Coast, most pedig Harvey és Matoma, itt a Good Vibes. I only

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Ma nagy energiával és elszántsággal vág bele új kihívásokba. Ne hagyja, hogy a kisebb akadályok elbizonytalanítsák, mert sikerre viheti a kitartása. Készüljön fel arra, hogy egy váratlan lehetőség érkezhet. Bika. A nap kellemes egyensúlyban lesz a pihenéssel és a társasági élettel. Most a legnagyobb sikerhez a türelem és a precizitás vezet, úgyhogy ne kapkodjon el semmit. Ikrek. A kommunikáció kulcsfontosságú a nap folyamán, használja ki a társasági kapcsolatait, és ne féljen új ötletek felvetésétől. Rák. Ma a családi és otthoni ügyek különösen fontosak. Sajnos nem minden döntés hozható meg könnyen, és a családtagok véleménye erősen befolyásolja majd. A kapcsolataiban is különleges figyelmet kell fordítani a másikra. A nap lehetőséget ad az oroszlánnak, hogy fényűzően tündököljen a társasági életben. Figyeljen a részletekre, mert a siker kulcsa most a precizitásban van. Ha kedvese vagy barátai segítségét kéri, biztosan számíthat rájuk. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig jön a szűz horoszkópja. Ma az anyagiak és a kapcsolatok kerülnek előtérbe. Használja ki azokat az erőforrásokat, amik már a rendelkezésére állnak, és ne féljen kockázatot vállalni. Mérleg, most érdemes az érzéseire hallgatnia, és próbáljon rugalmasan reagálni a környezete változásaira. Ne hagyja, hogy a külső nyomás befolyásolja a személyes döntéseit. Skorpió, a magánélete és a kapcsolatai is titoktartást és mélyebb megértést igényelhetnek ma. Sajnos nem minden titok marad rejtve, és ez a nap kellemetlen felfedezéseket hozhat. Ha mégis sikerült titokban tartani valamit, fontos döntéseket hozhat. Nyilas, rátalálhat egy olyan emberre, akivel közös céljai vannak. Tarts a szem előtt, hogy az őszinte beszélgetések most segíthetnek tisztázni fontos kérdéseket. Az egészsége most megérdemel egy kis figyelmet, mivel a fáradtság könnyen utolérheti. Bak, a magánéletében és a kapcsolataiban egyensúlyt kell teremtenie. A fokozott felelősségvállalás mellett ne hagyja, hogy az apró stresszfaktorok elvonják a figyelmét a lényegről. A nap végén egy sikerélmény megerősítheti az önbizalmát. Vízöntő, új ötletek és kreatív megoldások jelenthetik a kulcsot a mai nap kihívásainak legyőzésében. Ne féljen eltérni a megszokottól, mert most az innovatív gondolkodás hozhat sikeres eredményeket. És végül jön a halak. A nap folyamán fontos lesz, hogy higgadtan és érzékenyen közelítsen a problémákhoz, próbáljon meg egyensúlyt teremteni a személyes élete és a kapcsolatai között, hogy mindkét területen sikeres lehessen, de ha erre nem figyel, könnyen két szék közé ülhet. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Aki még úgy emlékszik, hogy októberben szokott lenni Balassagyarmat nagymúltú tömegsportnapja, az gyorsan írja be a naptárba, hogy idén ez szeptember 19-én lesz. A nógrádi városban több évtizede hagyomány, hogy mindenkit igyekeznek bevonni a mozgásba, ami reggel közös futással indul, aztán egy kijelölt nagy helyszínen van a befutó, és ott délig egymást érik a sportos események. Az idei helyet még titkolják a szervezők, annyi jutott el hozzám, hogy változik a menet, és előzetes regisztráció is kell majd egy nyereményjáték bevezetéséhez. Állítólag már csak egy napot kell várni, hogy kiderüljenek a részletek, úgyhogy mindenki figyelje majd a híreket és az internetet is.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köves ékszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Reklámot hallottak.
8: Bél van.
7: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 5-én szombaton. A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
8: A Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek, a 112-es segélyhívón tudatta a katasztrófa védelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófa védelmi őrs egységeit egy állítólagos lakó háztűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Hogy a közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balasagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balasagyarmati egységért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb, azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófa védelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
2: Időjárás.
8: Egy érkező hideg front hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
8: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most, ahol a sportos életmód
9: mindig sláger.
11: Fitbit.
12: 5 perccel múlt dél, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig a 2000-es évek meg a slágerei szólnak. Itt a Unique és a Csillagtenger, előtte még a Maroon 5 és a Makes Me Wonder szól a megafonban. Most pedig a Safri Duo-val indítjuk ezt az órát. Baja, baja!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap hivatalosan is megnyílt a balassagyarmati Nyíries Bike Park. Az erdei kerékpáros ösvény sokkal több egy hétvégi tekerésnél, a pálya egyes részei erőt és ügyességet várnak el, és 20 perc után a célba érkezés izzasztó is lehet. Mindez attól függ, hogy aki belép a területre, melyik útvonalat választja. Jelenleg két erősségi szint van, vagyis kétféle útvonalon lehet hajtani, a zöld jelzés a legkönnyebb, a kék pedig nehezebb, és már felkészültséget kívánó technikai akadályokkal van tele. A Nyíries Bike Park 3 km hosszú, rövidebb és hosszabb kört is lehet menni, és aki a családdal látogatja meg, annak külön élmény, hogy a bejárat után nem messze egy gyerekpálya is működik, ahol a legkisebbek kezdhetik el első kilométerüket. Szlalompályán, kis ugratón és egyensúlyozó pallón. Ez tehát a rekonstrukció után ismét nyitva lévő Nyíries Bike Park Balassagyarmaton a fürdőtó melletti erdőben.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Szerintem mindenkinek van emléke a 2024-es Párizsi olimpiáról, vagy azért, mert a Szajna hírhet vizéről szóltak a hírek, vagy éppen amiatt, mert egy botrányos műsorszámot látott versenyként, amikor például egy ausztrál hölgy kengurúként vonaglott, és ebből akart aranyérmet összehozni. A sztori azóta is él, és nagyon-nagyon jó pénzt hoz. A részleteket egy óra után mondom el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. Új vezetője van az SBTC futballcsapatának, mivel a legutóbbi Hajdónánás elleni hazai vereség után Sebestyén Szilárd lemondott. Utódja Szabados Tamás, aki többek között a Balatonfüred SC és a Füzes Gyarmat csapatánál is dolgozott. Az SBTC az eddig lejátszott 6 bajnoki mérkőzésen 3 pontot szerzett, mellyel a 15. a tabellán. Ma a DVTK 2 ellen lépnek pályára. Visszavárja Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. A bejegyzés szerint a közmédia megbízott vezetése jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott a szervezőktől. Mint írták, a közelmúltban a közmédia megbízott vezérigazgatója Horváth András egyeztetést folytatott a fesztivál menedzsmentjével, és jelezte, hogy a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon. Megállapodás született a közmédia nevezési díjának jelentős csökkentéséről, és a jelentkezési határidő kapcsán a szervezők egy december 7-ig tartó méltányossági hosszabbítást is felajánlottak. Kiemelték, hogy a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételről a független közmédia testület jóváhagyását követően a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja majd meg a végső döntést. Kivételesen magas, közel 100% az esélye annak, hogy a melegedést fokozó csendes óceáni időjárási jelenség, az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. Ezt írta az ENSZ Meteorológiai Világszervezete. A csendes óceán középső és keleti egyenlítői vidékének tengerfelszíni hőmérséklete már jóval az átlag felett van, és folyamatosan emelkedik, de ugyanez igaz az óceán felszíne alatt található területekre is. Néhány helyen már több mint 8 Celsius fokkal haladta meg a júliusban és augusztusban mért átlagértéket a vízhőmérséklet, ami kifejezetten rossz előjel az erős El Niño előtt. Átadták Zürichben a Nobel-díjak paródiájának szánt, esőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli kiemelkedő kutatásoknak járó 2026-os Ig Nobel-díjakat. Biomechanikai kategóriában a csókolózás pontosított definíciójáért adták oda az elismerést. A gazdasági Ig Nobel-díjat azok a kutatók kapták, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csoki tartalékából, és egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak. A kémiai kutatások terén azok a tudósok nyertek, akik azt fedezték fel, hogy az eleven szülött csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egon Művészeti Akadémián tanul majd.
2: Időjárás.
4: Egy érkező hidegfront hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
4: Trafipaxra találkozhatnak az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
5: Fitbit.
2: 4 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A 90-es évek mega slágereivel kezdünk. Lutrisa McNeil és a My Side of Town szól hamarosan. Előtte az Inner Circle és a Sweet, most pedig Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Pillangók, ez volt a Honeybeast itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Éppen tegnap este beszélgettem arról ismerőseimmel, hogy emlékeznek-e még a 2024-es olimpián fellépett ausztrál sportolóra. Hát szinte azonnal beugrott mindenkinek, hogy miről és kiről beszélek, és ma reggel éppen azt láttam az egyik hírportálon, hogy ott is ez a téma. Hát véletlenek nincsenek, vagy pedig lehallgatnak minket, vagy mindkettő, de a lényeg az, hogy a hölgy, aki az olimpia egyik különös sportágában mutatkozott be, mindenki számára megbotránkoztató dolgot művelt. Hát most felidézzük a kellemetlen emlékeket azzal együtt, hogy azóta már profitot is hoz az olimpiai presztízs veszteség. Mindjárt jönnek a részletek.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. 2 éve történt a Párizsi olimpián, hogy a Szajna folyóban rendezett úszóversenyekről kiderült, elég magas szennyvíztartalom közepette kell leúszni a kiszabott távokat. Emiatt több edzést és versenyt is elhalasztottak egy időre, de végül mégis beparancsolták a versenyzőket és lebonyolították. Miután fejest ugrottak a mocsokba, jött az újabb őrület, amiről magam nem is tudtam eddig, ezen az olimpián debütált a break tánc kategória, amin azért el kell gondolkodni, hogy hogyan alakítanak ebből ténylegesen értékelhető sportot, de nagyon gyorsan eltérítették az elmélkedést erről a témáról, amikor egy ausztrál hölgy lépett a színpadra és bemutatta, hogyan csinálják ezt a föld déli nagyszigetén. Hát Rachel Gunn, azaz Ray Gunn pillanatok alatt a fél internet céltáblája lett, miután 3 meccs alatt mutatványával nem gyűjtött egy pontot sem. A 36 éves egyetemi tanár úgy gondolta, hogy breaktánc címen egy kengurut imitál és vonaglik a földön. De először mosolyogtam rajta, aztán amikor már a 2. menet jött, teljesen megváltozott a véleményem, és magam is botrányosnak láttam. Na de nem is őt hibáztatva, hanem azt, aki engedte, hogy ez versenyszám legyen. Gyakorlatilag értékelhetetlen produkciót hozott Ausztrália, a kontinens magát hozta ezzel nagyon kellemetlen helyzetbe, a bírák pedig a végeredményben fejezték ki nem tetszésüket, tehát 0 ponttal távozott a hölgy. Ma már mindenből üzletet lehet csinálni, ami botrányt okoz, ez sem maradt ki a sorból, mindjárt mondom, hogy milyen profitot hozott a kengurus vonaglás.

Show Me, ez volt a Mintroyal, itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Rachel Gunn nevét 2024-ben ismerte meg a világ, Reagan-ként lépett fel a Párizsi Olimpia Breakdance számában, ami addig nem is volt olimpiai szám. Szerintem a hölgy produkcióját látva nagyon gyorsan indult vita arról, hogy akkor ne is legyen többször versenyszám ebből, mert botrányos jelenet játszódott le a színpadon. Az akkori 30

jel, és némi szürreális elhajlással mesél élete legbizarrabb időszakáról. A filmből kiderül, amit sokan elfelejtettek a felháborodás hullámaiban, Reagan nem egy véletlenül betévett túrázó volt, hanem egy egyetem kulturális kutatója, akinek a szakterülete, és most kapaszkodjunk meg, éppen a breakdance, a testkultúra és a gender elméletek kapcsolata. Hogy ebből hogyan lett világbotrány, na ezek a részletek derülnek ki majd a most elkészült dokumentumfilmből.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog ékszerüzlet.
3: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemek is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Visszavárja Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. A bejegyzés szerint a közmédia megbízott vezetése jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott a szervezőktől. Mint írták, a közelmúltban a közmédia megbízott vezérigazgatója Horváth András egyeztetést folytatott a fesztivál menedzsmentjével, és jelezte, hogy a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon. Megállapodás született a közmédia nevezési díjának jelentős csökkentéséről, és a jelentkezési határidő kapcsán a szervezők egy december 7-ig tartó méltányossági hosszabbítást is felajánlottak. Kiemelték, hogy a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételről a független közmédia testület jóváhagyását követően a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja majd meg a végső döntést. Nőtt a halálos balesetek száma Szlovákiában. Idén már 173-an haltak meg az utakon. Tavaly ugyanebben az időszakban 131-en, így ez 32%-os emelkedés, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az emberéletet nem követelő balesetek száma is nőtt Szlovákiában. Év eleje óta 7803 szerencsétlenség történt, ez 311-el több, mint tavaly. A súlyos sérülések száma viszont csökkent, míg 2025-ben ugyanebben az időszakban 592-en, idén 553-an szenvedtek súlyos sérülést. Átadták Zürichben a Nobel-díjak paródiájának szánt, esőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli kiemelkedő kutatásoknak járó 2026-os Ig Nobel-díjakat. Biomechanikai kategóriában a csókolózás pontosított definíciójáért adták oda az elismerést. A gazdasági Ig Nobel-díjat azok a kutatók kapták, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csoki tartalékából, és egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak. A kémiai kutatások terén azok a tudósok nyertek, akik azt fedezték fel, hogy az eleven szülött csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein.
4: Időjárás.
3: Időjárás.
2: Egy érkező hidegfront hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Közlekedés.
2: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitót falu és Tereske belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
3: Fitbit.
4: Fitbit.
5: Fitbit. 3:02 után a mikrofonnál Házi Attila, három dögös dal jön a 80-as évekből. Michael Sembello és a Maniac, előtte Billy Idol és a Rebel Yell. Most pedig Whitney Houston, az aranytorkú énekesnő. I wanna dance with somebody, itt a Megafonban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nem sokára kezdődnek az e-heti NB3-as labdarúgó mérkőzések. A bajnokságban a nógrádi csapat 4 órakor lép majd pályára. A Salgótarján otthon fogadja a DVTK titánjait. A két klub csapata a jelenlegi eredmények alapján hasonló súlyban van. 6 fordulót követően a DVTK 12., a Salgótarján 15. Csak hogy a Salgótarján mérlege nagyon rossz, egy kivétellel az összes eddig játszott mérkőzést elvesztették, míg a DVTK számos döntetlen találkozó után van. A tarjániak számára talán kulcsfontosságú a mai nap, mert el kell kerülni a depressziót, ami jelenleg tartósan lengi körül őket. Múlt héten lemondott a vezetőedző, nyilvánvalóan most új helyzet áll elő, amit szokni kell, ugyanakkor még mindig nem tudható, hogy az a csapat lép-e pályára ma délután, amelynek összetétele már végleges. Néhány napja még arról beszéltek, hogy nincs meg a keret, amivel a küzdelmet felvehetik a bajnokságban. Hát várjuk meg a ma délutánt, mert ha legalább x-elni tud a nógrádi klub, az talán reményt adhat.

Waves Break, ez volt Sampodról és Megan Weiss itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Sok mindent nem mondhatok két forduló után arról, hogy mennyire állnak jól a csapatok a Pestvármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban, de amit figyelek, az a Vác Deákvár lépkedése, és egyelőre egy nyertes és egy vesztes találkozóval állnak a középmezőnyben. Éppen a két forduló miatt nem is mondok ennél többet az ellenfél erejéről, csak a puszta tényeket. A ma délutáni meccset az Ecserrel játsszák, ők a két fordulóban kétszer nyertek. Fél ötkor kezdődik az összecsapás a Vác Deákvár sporttelepén.

Ami a szívemen, az a számon, Olá Ibolya énekelt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. És most már a kézilabdában is jönnek az első eredmények. Ezen a hétvégén az NB1-B-s bajnokságban már játsszák az első fordulót, amelyben a Salgótarjára figyelünk majd. Tavaly is magabiztos játékkal sikerült végigvinni magukat az éven, most is ott folytatják, ahol abba hagyták. 15 klub indul a győzelemért. Hamarosan meglátjuk, hogyan készült fel a nógrádi csapat a szezonra. És amíg erről beszélek, már is itt van az első két mérkőzés végeredménye. Cegléd Komló 32-32, már is izgalmas döntetlennel indul az év, és Vecsés Szeged 30-30, itt sem sikerült győztest kihozni. Várjuk a salgótarjáni meccset, de az csak délután 6-kor kezdődik a Rákosmente ellen.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, szeptember 5-e van, Lőrinc és Viktor névnapja. A Lőrinc név felelősségteljes, jó érzékkel rendelkező gyakorlatias személyiség kialakulását támogatja. Amibe csak belekezd, sikerre viszi. Jó vezetői képességei vannak, mert pontosan látja a célhoz vezető lépéseket, és másokat is nagyon tehetségesen támogat úgy, hogy erőfeszítéseik a lehető leghatékonyabbak legyenek. A Viktor név éles eszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja. A névviselői alkotó, eredeti, találékony emberek, és mivel ők maguk igen becsvágyóak, nehezen értik meg, ha valaki kevesebbel is beéri az életben. Zavarja őket, ha valaki lassúbb náluk, a türelem egyébként sem erősségük. Kedves Viktorok és Lőrincek, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik szeptember 5-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemek, is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, tudott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján egy zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke meghaladja 80 millió forintot. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon tettek feljelentést természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a szegedi vadasparkba szállították. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egó Művészeti Akadémián tanul majd.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
6: Egy érkező hideg front hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
6: Közlekedés. Trafipaxra találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
0: 3 perccel múlt 3 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Day and Night énekli hamarosan Billy Piper, előtte a Compact Disco dala szól, a világom. Most pedig a Blue-val indulunk, ez a

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Aki még úgy emlékszik, hogy októberben szokott lenni Balassagyarmat nagymúltú tömegsportnapja, az gyorsan írja be a naptárba, hogy idén ez szeptember 19-én lesz. A Nógrádi városban több évtizede hagyomány, hogy mindenkit igyekeznek bevonni a mozgásba, ami reggel közös futással indul, aztán egy kijelölt nagy helyszínen van a befutó, és ott délig egymást érik a sportos események. Az idei helyet még titkolják a szervezők, annyi jutott el hozzám, hogy változik a menet, és előzetes regisztráció is kell majd egy nyereményjáték bevezetéséhez. Állítólag már csak egy napot kell várni, hogy kiderüljenek a részletek, úgyhogy mindenki figyelje majd a híreket és az internetet is.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap egy kicsit mérsékelten melegebb idő lesz, legfeljebb 25 fokkal, de végig derült éggel. Aztán a folytatás a szokásos, eső nélkül és napos idővel indul a következő hét.

0: hozzám.
1: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Elkezdődött a Nógrád vármegyei 17 év alattiak korosztályos bajnoksága. Az első fordulóban a Széchény a Günterrel játszott, 10-0 lett a vége. Kölyök foci Bátonyterenye 0-0 és Tar Rimóc 1-5. Ezzel ér véget a mai Fitbit. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Legközelebb holnap délelőtt 10 órakor jövök majd a legfrissebb sporthírek összefoglalójával. Addig is további kellemes szombat délután kívánok mindenkinek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 jelentkezője közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert nemzetközi pályázaton. Balassa gyarmata a Felvidéki Ipolyság és Ipoly Balog településekkel közösen óvodafejlesztésre. A pályázat célja többek között befogadó pedagógiai eszemlélet erősítése és az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztő eszközöket és fejlesztő szobai bútorokat vásárolnak. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve gyerekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A pályázatban nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg és differenciáló pedagógiai eljárások elsajátítására. Balassagyarmat Nógrád megye legfejlettebb települése, a térség vezetővárosa. Az Egyensúly Intézet jelentése szerint továbbra is a középvárosok országos élmezőnyéhez tartozik. A kutatók 53 féle szempont szerint összeállított listájában fontos többek között az iparűzési adó mértéke, a diplomások aránya, a bűncselekmények száma és a lakások átlagos négyzetméter ára. Mindezek alapján Balassagyarmat a legfejlettebb Nógrád megyei város, országosan a 15. a középvárosok sorában. A város polgármestere saját internetes fórumán úgy kommentálta a megjelent tanulmányt, hogy mindehhez az is hozzátartozik, hogy Észak-Magyarországon csak Eger, Gyöngyös 60, Mezőkövesd és Miskolc előzi meg Balassagyarmatot. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a Széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. bejelentette lemondását Hanno Pevkur észt védelmi miniszter egy ukrajnai fegyverszállítmány körüli botrány miatt. A távozó miniszter az észt televízióban és a közösségi médiában közölte, vállalja a politikai felelősséget a védelmi szektor pénzügyi igazgatásában kialakult hiányosságokért. Hanno Pevkur azt követően került nyomás alá, hogy az észt számvevőszék számos súlyos problémát azonosított a védelmi minisztérium felügyelete alatt működő intézményekben. A hivatal szerint fokozott veszély áll fenn annak, hogy a tárcánál visszaélnek az állami pénzekkel.
2: Időjárás.
7: Egy érkező hideg front hatására nap első felében több helyen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 27 Celsius fok lesz.
5: Közlekedés.
7: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint a Hitódfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen!
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
0: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
6: Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
7: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton a Palócligetben.
8: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek a 112-es segélyhívón, tudatta a katasztrófa védelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófa védelmi őrs egységeit egy állítólagos lakó tűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Hogy a közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balassagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balassagyarmati egység ért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb, azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófa védelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásokat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
0: Közlekedés. Közlekedés.
9: Trafipaxsal találkozhatnak az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint a Hitódfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek figyelmesen.
10: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
11: Mega jó hangulatban.
12: Megafon. Nagyot szól.

0: Jól szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 5-én szombaton. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: A Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek, a 112-es segélyhívón tudatta a katasztrófa védelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófa védelmi őrs egységeit egy állítólagos lakó ház tűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Hogy a közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balasagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balasagyarmati egységért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb, azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófa védelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balasagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerték az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Csörökben a Gödöllői úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: is megdöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei.
1: Amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
1: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. Szeptember Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palócligetben.
0: Reklámot hallottak.
4: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. Új vezetője van az SBTC futballcsapatának, mivel a legutóbbi Hajdónánás elleni hazai vereség után Sebestyén Szilárd lemondott. Utódja Szabados Tamás, aki többek között a Balatonfüred SC és a Füzes Gyarmat csapatánál is dolgozott. Az SBTC az eddig lejátszott 6 bajnoki mérkőzésen 3 pontot szerzett, mellyel a 15. a tabellán. Ma a DVTK 2 ellen lépnek pályára. Visszavárja Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. A bejegyzés szerint a közmédia megbízott vezetése jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott a szervezőktől. Mint írták, a közelmúltban a közmédia megbízott vezérigazgatója Horváth András egyeztetést folytatott a fesztivál menedzsmentjével, és jelezte, hogy a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon. Megállapodás született a közmédia nevezési díjának jelentős csökkentéséről, és a jelentkezési határidő kapcsán a szervezők egy december 7-ig tartó méltányossági hosszabbítást is felajánlottak. Kiemelték, hogy a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételről a független közmédia testület jóváhagyását követően a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja majd meg a végső döntést. Kivételesen magas, közel 100% az esélye annak, hogy a melegedést fokozó csendes óceáni időjárási jelenség, az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. Ezt írta az ENSZ meteorológiai világszervezete. A csendes óceán középső és keleti egyenlítői vidékének tengerfelszíni hőmérséklete már jóval az átlag felett van, és folyamatosan emelkedik, de ugyanez igaz az óceán felszíne alatt található területekre is. Néhány helyen már több mint 8 Celsius fokkal haladta meg a júliusban és augusztusban mért átlagértéket a vízhőmérséklet, ami kifejezetten rossz előjel az erős El Niño előtt. Átadták Zürichben a Nobel-díjak paródiájának szánt, esőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli kiemelkedő kutatásoknak járó 2026-os Ig Nobel-díjakat. Biomechanikai kategóriában a csókolózás pontosított definíciójáért adták oda az elismerést. A gazdasági Ig Nobel-díjat azok a kutatók kapták, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csoki tartalékából, és egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak. A kémiai kutatások terén azok a tudósok nyertek, akik azt fedezték fel, hogy az eleven szülött csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egó Művészeti Akadémián tanul majd.
0: Közlekedés.
4: Éjszakai sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Csörökben a Gödöllői úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: mikrofon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: Európon idén is elhozzam minden idők legnagyobb nyári slágerei.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 jelentkezője közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert nemzetközi pályázaton. Balassa Gyarmata a Felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog településekkel közösen óvodafejlesztésre. A pályázat célja többek között befogadó pedagógiai eszemlélet erősítése és az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztő eszközöket és fejlesztő szobai bútorokat vásárol. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve gyerekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. A pályázatban nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg és differenciáló pedagógiai eljárások elsajátítására. Balassagyarmat Nógrád megye legfejlettebb települése, a térség vezetővárosa. Az Egyensúly Intézet jelentése szerint továbbra is a középvárosok országos élmezőnyéhez tartozik. A kutatók 53 féle szempont szerint összeállított listájában fontos többek között az iparűzési adó mértéke, a diplomások aránya, a bűncselekmények száma és a lakások átlagos négyzetméter ára. Mindezek alapján Balassagyarmat a legfejlettebb Nógrád megyei város, országosan a 15. a középvárosok sorában. A város polgármestere saját internetes fórumán úgy kommentálta a megjelent tanulmányt, hogy mindehhez az is hozzátartozik, hogy Észak-Magyarországon csak Eger, Gyöngyös 60, Mezőkövesd és Miskolc előzi meg Balassagyarmatot. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balassagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a Széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Bejelentette lemondását Hanno Pevkur észt védelmi miniszter egy ukrajnai fegyverszállítmány körüli botrány miatt. A távozó miniszter az észt televízióban és a közösségi médiában közölte, vállalja a politikai felelősséget a védelmi szektor pénzügyi igazgatásában kialakult hiányosságokért. Hanno Pevkur azt követően került nyomás alá, hogy az észt számvevőszék számos súlyos problémát azonosított a védelmi minisztérium felügyelete alatt működő intézményekben. A hivatal szerint fokozott veszély áll fenn annak, hogy a tárcánál visszaélnek az állami pénzekkel.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Csörökben a Gödöllői úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: Most.
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
2: Mega Party.
0: 21 óra van.
1: Itt a Megafon. Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemek is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Visszavárja Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. A bejegyzés szerint a közmédia megbízott vezetése jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott a szervezőktől. Mint írták, a közelmúltban a közmédia megbízott vezérigazgatója Horváth András egyeztetést folytatott a fesztivál menedzsmentjével, és jelezte, hogy a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon. Megállapodás született a közmédia nevezési díjának jelentős csökkentéséről, és a jelentkezési határidő kapcsán a szervezők egy december 7-ig tartó méltányossági hosszabbítást is felajánlottak. Kiemelték, hogy a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételről a független közmédia testület jóváhagyását követően a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja majd meg a végső döntést. Nőtt a halálos balesetek száma Szlovákiában. Idén már 173-an haltak meg az utakon. Tavaly ugyanebben az időszakban 131-en, így ez 32%-os emelkedés, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az emberéletet nem követelő balesetek száma is nőtt Szlovákiában. Év eleje óta 7803 szerencsétlenség történt, ez 311-el több, mint tavaly. A súlyos sérülések száma viszont csökkent, míg 2025-ben ugyanebben az időszakban 592-en, idén 553-an szenvedtek súlyos sérülést. Átadták Zürichben a Nobel-díjak paródiájának szánt, esőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli kiemelkedő kutatásoknak járó 2026-os Ig Nobel-díjakat. Biomechanikai kategóriában a csókolózás pontosított definíciójáért adták oda az elismerést. A gazdasági Ig Nobel-díjat azok a kutatók kapták, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csoki tartalékából, és egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak. A kémiai kutatások terén azok a tudósok nyertek, akik azt fedezték fel, hogy az eleven szülött csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Csörökben a Gödöllői úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Mega Party.
2: Mega Party.
4: I want you to stop and listen. Listen to the fat bass. It'll show you you're alive. And listen to this fat bass that will say,

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 5-én szombaton. A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
3: A Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatósághoz idén eddig 358 téves jelzés érkezett, míg szándékosan megtévesztő bejelentésből 8-at regisztráltak. Utóbbiak jellemzően valótlan tűzesetek, a 112-es segélyhívón tudatta a katasztrófa védelem. A közelmúltban Nógrád megyében egy rimóci eset jól megmutatta, milyen láncreakciót indíthat el egy valótlan bejelentés. A Széchenyi katasztrófa védelmi őrs egységeit egy állítólagos lakóház tűzhöz kellett volna riasztani, ám a tűzoltók éppen egy balesetnél dolgoztak. Hogy a közelében a 22-es számú főúton, ahol teljes útzár volt érvényben. Emiatt a legközelebbi balasagyarmati egység sem tudta volna kellő időben megközelíteni az állítólagos tűzeset helyszínét, így velük párhuzamosan a salgótarjáni tűzoltók is elindultak Rimóc felé. Az útzár feloldását követően a balasagyarmati egység ért először a helyszínre, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók pedig visszalettek fordítva, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs is tűz. A vonulás így jelentős, közel 4-szeres többletköltséget okozott ahhoz képest, mintha a megfelelő egység a saját helyéről indulhatott volna. Ennél azonban sokkal fontosabb a szerencse szerepe. Csak a véletlenen múlt, hogy közben nem történt újabb, azonnali beavatkozást igénylő káreset a környéken, közölte a katasztrófa védelem. Újra fellángolt a vita Széchenyben a városi hajléktalanok miatt. Több társasházi lakó is annak adott hangot, hogy ápolatlan és iszákos emberek mozgatható padokat visznek a fedett társasházi bejáratokba, és ott alkalmi lakhatásukat biztosítják. A társasházi övezetben élők félnek az ismeretlen és sokszor zaklató emberek miatt, és kritikával illetik a helyi önkormányzatot, amiért nem lép fel ellenük. Néhány héttel ezelőtt hasonló történeteket osztottak meg széchenyiek az interneten. Akkor viszont a város turisztikai vonzerejének csökkentését látták a hajléktalan ügyben. A hivatkozások szerint a vendégek által látogatott területeken kosz, mocsok, üres alkoholos üvegek és szétdobált ruhák várják a turistákat, amit senki sem takarít el. A belföldi vendégeknek köszönhetően nőtt a vendégészakák száma Nógrádban az idei év első negyedévében. A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 1,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A megye szálláshelyein eltöltött vendégészakák 93%-át magyarországi vendégek adták. Az általuk eltöltött éjszakák száma pedig 4,2%-kal nőtt egy év alatt. Ezzel szemben a külföldi vendégészakák száma 23%-kal csökkent. A megyei eredményeket különösen érdekessé teszi, hogy a járások között jelentős eltérések mutatkoznak. A balasagyarmati járásban 54%-os, a pásztói járásban pedig 28%-os növekedést mértek a vendégészakák számában. Ezzel szemben a rétsági járásban 33, a széchenyiben 14%-kal csökkent a forgalom. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is meg is ismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Csörökben a Gödöllői úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint olyan rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közölték, a nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a megyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették az adatbázis működését. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek. Eltérő számú beteget látnak el, ezért az adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott. Legfeljebb azonos intézmény típuson belül lehetséges. Hangsúlyozták, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés előfordulása önmagában nem jelenti azt, hogy szakmai mulasztás történt a kezelőorvos vagy az ápoló személyzet részéről. A cél minden esetben a megelőzés. Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus program, jelentette be közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Így a már korlátozással érintett 21 egyetem is rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette, az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az autóban elhelyezett hűtőtáska alján és zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócát találtak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke meghaladja 80 millió forintot. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon tettek feljelentést természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a szegedi vadasparkba szállították. Véget ért a közös munka Kökény Attila és fia között. Az énekes egy bulvárlapnak nemrég elárulta. Az elmúlt években sokat fejlődött Lali, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg koncertet együtt adtak. Ám ennek most vége. Januártól elengedi a fia kezét, hiszen egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul már a Póka Egó Művészeti Akadémián tanul majd.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességellenőrzés várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Csörökben a Gödöllői úton is. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most! És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel.
4: Megafon.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 6-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát. Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak. A teherautó vezetője és a busz öt utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát. Üzemanyagdrágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak. A teherautó vezetője és a busz öt utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát. Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A